Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Harcsa Veronika vagyok, énekes dalszerző. Ha valaki bekapcsolja a Szakcsi Rádiót, akkor az én hangomat is gyakran hallhatja, mert én vagyok a csatorna hang, és én mondok be sok mindent, ami információt közöl az elhangzott dalokról. Ilyen módon én még soha nem szerepeltem, hiszen elsősorban énekes vagyok, de nagyon nagy öröm, hogy a hazai jazz szcénához így is kapcsolódhatok.
2: She gets too hungry for dinner at eight. She likes theater and never comes late. She never bothers with the people she hates. That's why the lady is a tramp.

0: Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Kolman Gábor vagyok, a Budapest Jazz Orchestra igazgatója és művészeti vezetője. Én azt gondolom, hogy szükség van egy olyan magyar rádióadóra, ahol túlnyomó részt, vagy csak kizárólag jazzzene szól. Korábbi években kifejezetten rádió műsorok foglalkoztak ezzel egy vagy két órás időtartamban, vagy még rövidebb időben, és maga a jazz története során is az Egyesült Államokban Willis Canover műsora egy tematikusan visszatérő olyan adás volt, ahol rövid kis bevezető után egy lemezből 25 percet leadtak. Én azt gondolom, hogy a művészeti ág szempontjából ez elengedhetetlenül fontos, hogy legyen egy ilyen fórum, ahol mindig kiszámítható módon lehet jazzzel találkozni, és hát természetesen külön öröm, ha magyar jazzzel.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Balázs Zsenemér vagyok, jazz, dobos, zenész, illetve zeneszerző. Nagyon fontos, hogy a magyar jazz minél többen hallgassák. Azt gondolom, hogy ezért óriási dolog, hogy a Szakcsi Rádió létrejött, és mi zenészek minél nagyobb táborban szeretnénk eljutatni a zenénket, és nagyon kérek mindenkit, hogy hallgassa a Szakcsi Rádiót, mert tényleg eszméletlen sokszínű. Én azt gondolom, hogy erre nagy szükség van.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Vörös Niki vagyok, énekes dalszerző. Én nagyon boldog voltam, amikor megtudtam, hogy a Szakcsi Rádió megkezdi a működését, mert azt gondolom, hogy nagyon régóta szükség volt már egy olyan zenei platformra, ami ezt a műfajt is képviseli hazánkban, és az itt dolgozó rengeteg fantasztikus művésznek teret ad ahhoz, hogy kapcsolódni tudjon a közönséggel.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Erik Péter, jazz zongoraművész és zeneszerző vagyok. Hát nekem a legnagyobb élményem a Szakcsi Rádión belül a Szakcsi Lakatos Bélával van. Nagyon örülök, hogy az ő nevét viseli ez a rádió. Nekem volt szerencsém nála tanulni, nem mint rendes tanítvány, hanem nyári jazz táborokban töltöttünk együtt egy kis csoporttal és vele mondjuk egy hetet. És amellett, hogy nagyon sok tanárhoz jártam, azt kell mondjam, hogy szinte tőle tanultam a jazzből a legtöbbet ez alatt a 2-3 hét alatt, ami eltelt. És akkor még kazetták voltak, amire föl lehetett venni, hogy mi történik, és én felvettem az összes óráját, és aztán évtizedekkel később én ezekből tanítottam még mindig, és digitalizáltam, úgyhogy szerintem az, hogy Szakcsi Lakatos Béla neve van oda fölírva, az mindent is jelent.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Szöke Nikoletta vagyok, jazzénekesnő és dalszerző. Nagyon örülök, hogy létrejött egy olyan rádió, amely ennek a műfajnak ad teret, mert hogy fantasztikus jó magyar jazzzenészeink vannak, és remélem, hogy hiánypótló volt ez a kezdeményezés, és sokan örültek neki, úgyhogy bízom benne, hogy ez a rádió ez visszaadja azt a sok színűséget, amit ez a műfaj képvisel, és mindenki talál magának olyat, amit tud szeretni, és el tud benne feledkezni.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: László Attila vagyok, Liszt Ferenc díjas jazzgitáros zeneszerző. Szakcsi Rádió szerintem egy remek lehetőség fiatal jazzzenészeknek, hogy bemutassák a programjukat, a zenéjüket. Ugyanígy lehetőség a hallgatóknak is, hogy ezekről értesüljenek.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Kolman Gábor vagyok, a Budapest Jazz Orchestra igazgatója és művészeti vezetője. Megmondom őszintén, hogy én alapvetően minden kezdeményezésnek örülök, ami a mi művészeti águnkkal kapcsolatos, és ennek a rádiónak a megjelenése, ez egy olyan áttörés volt, ami mindannyiunkat örömmel töltötte el. Az, hogy ez egyelőre online formában elérhető, nyilván még nagyobb öröm lenne, hogyha ez bekerülne a tematikus rádió műsorok mellé, és

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Volt a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Jávor Miklós, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakuló ülés és az azutáni ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök emlékeztetett, szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakuló ülése, a kormányfő megválasztása. Várhatóan 15 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zenés-táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Ma kezdődik a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. A kétnapos esemény első napján Frany Tamás köszönti a jelenlévőket, majd Magyar Péter leendő miniszterelnök is beszédet mond. Ezután tartják a nyilvános díszünnepséget, amelyen elismeréseket adnak át. A résztvevők az akadémiai könyvtár megalapításáról hallhatnak érdekességeket Monok István, az MTA doktora előadásában. Holnap zárt ülésen tisztújítást tartanak, délután pedig Krasznahorkai László Nobel-díjas írót köszöntik. A programot koncert és kerekasztal beszélgetés zárja. Az amerikai elnök szerint elképzelhető, hogy az Egyesült Államok újra megindítja az Irán elleni támadásokat. Donald Trump közölte, hogy megvizsgálja a perzsa állam legújabb javaslatát, de előzetes várakozásai szerint az nem elfogadható. Közben az iráni állami televízió egy 14 pontos tervezetről számolt be, amelyben Teherán a többi között az ellene hozott szankciók enyhítését, a befagyasztott vagyon feloldását és az amerikai csapatok kivonását követeli. Csatlakozna az Ukrajnának szánt 90 milliárd euró értékű hitelcsomaghoz Nagy-Britannia, jelentette be a brit miniszterelnök. Keir Starmer hangsúlyozta, London az európai politikai közösség ma kezdődő jereváni csúcsértekezletén kezdi meg a részletes egyeztetéseket. Hozzátette, a találkozón Nagy-Britannia azt is bejelenti majd, hogy a Kijevnek nyújtott hadifelszerelés biztosításában is segíteni szeretné az Európai Uniót. A háború és az erőszak áldozataivá vált újságírókról emlékezett meg 14. Leó pápa a sajtószabadság világnapján. A katolikus egyház fő a vatikáni Szent Péter téren mondott beszédében hangsúlyozta, hogy a sajtószabadsághoz való jog gyakran sérül, néha nyíltan, máskor titokban. 14. Leó megválasztásának első évfordulójára készülve ma jelenik meg az a gyűjtemény, amelyet a pápa korábban elmondott beszédei. Ből állítottak össze. Idehaza ma kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Reggel 9 órától magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásukról a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak. Holnap a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. Napos száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők, többfelé megélénkül a Kisalföldön megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 23-28, késő este 12-19 fok között alakul. A pontos idő 6 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Rakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Balázs Zsenemér vagyok, jazz, dobos, zenész, illetve zeneszerző. Nagyon fontos, hogy a magyar jazz minél többen hallgassák. Azt gondolom, hogy ezért óriási dolog, hogy a Szakcsi Rádió létrejött, és mi zenészek minél nagyobb táborban szeretnénk eljutatni a zenénket, és nagyon kérek mindenkit, hogy hallgassa a Szakcsi Rádiót, mert tényleg eszméletlen sokszínű. Én azt gondolom, hogy erre nagy szükség van.
0: Küldd be a dalod!
2: Bojki Tamás, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Luca című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Harcsa Veronika vagyok, énekes dalszerző. A Szakcsi Rádió csatorna hangja vagyok, ami egy kapcsolódást adott a hazai jazz szcénával, illetve a hazai jazz szcénának a múltjával, hiszen én magam is megismertem számos olyan felvételt, ami csak a Magyar Rádió archívumában volt elérhető.

0: Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Vörös Niki vagyok, énekes dalszerző. Én viszonylag későn találkoztam a jazz zenével, úgy 17-18 éves koromban, úgyhogy sokszor azt érzem, hogy éveket pazaroltam el ezek nélkül, a hangok nélkül. Azt gondolom, hogy a Szakcsi Rádió működése, ez egy fantasztikus lehetőség a magyar fiatalok számára, hogy megismerhessék ezt a zenei műfajt, és megtalálhassák benne ők is azokat az irányokat, amik közel állhatnak az ő lelkükhöz, szabadságukhoz, és színesíthetik ezáltal a zenei palettájukat.

0: Jazznapló.
1: A leghosszabb jazz szóló az indiai-amerikai Vijay Iyer nevéhez fűződik. A jazz zongorista egy 2019-es New Yorki koncertjén több mint 3 órán át improvizált megszakítás nélkül. Ezen időtartam alatt összegyúrva a jazz, a klasszikus és az indiai zene motívum kincsét. A különleges zenei utazást a közönség álló ovációval díjazta, ráadásul az eseményről felvétel is készült, melyet végül koncertalbumként jelentettek meg. Iyer játékát a kritikusok egyfajta folyamatos történetmesélésnek titulálták, és bár a Guinness Rekordok könyve hivatalosan nem jegyzi, szakmai körökben feltétlenül rekordként tartják számon. Külön kuriózum, hogy a szóló közben a zenész semmilyen ismétlést nem alkalmazott. Minden pontja teljesen improvizatív volt.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: László Attila vagyok, Liszt Ferenc díjas jazzgitáros, zeneszerző. Szakcsi Rádió szerintem egy remek lehetőség fiatal jazzzenészeknek, hogy bemutassák a programjukat, a zenéjüket. Ugyanígy lehetőség a hallgatóknak is, hogy ezekről értesüljenek.

0: Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
0: Től péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Szöke Nikoletta vagyok, jazzénekesnő és dalszerző. Nekem a jazz a szerelem és az otthon. Örülök annak, hogy az emberek, hogyha hallgatják a Szakcsi Rádiót, akkor megtapasztalhatják ezt az érzést, hogy milyen az, hogy hátradőlni, jazz hallgatása közben is otthon érezni magunkat.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz Napló.
1: A jazzben különösen fontosak a nagy fesztiválok, de a Montreali Nemzetközi Jazz Fesztivál még ezen rendezvények között is csúcstartó. Évente 2 millió látogatót vonz, 10 nap leforgása alatt több száz koncerttel. A fesztivál 1980 óta működik, és mára a jazz olimpiájává nőtte ki magát. Olyan világsztárok léptek fel itt, mint Ella Fitzgerald, Miles Davis vagy éppen Diana Krall. A belvárosi szabadtéri színpadokon a koncertek többsége ingyenes. A fesztivál alatt Montreal belvárosa gyakorlatilag egy hatalmas zenei térré változik át. 2004-ben a rendezvény a Guinness Rekordok könyvébe is bekerült, hatalmas nézőszáma miatt. Európában a montreali kis testvéreként a svájci székhelyű Montreux a párja.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

7 éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Balázs Zsenemér vagyok, jazz, dobos, zenész, illetve zeneszerző. Nagyon fontos, hogy a magyar jazz minél többen hallgassák. Azt gondolom, hogy ezért óriási dolog, hogy a Szakcsi Rádió létrejött, és mi zenészek minél nagyobb táborban szeretnénk eljuttatni a zenénket, és nagyon kérek mindenkit, hogy hallgassa a Szakcsi Rádiót, mert tényleg eszméletlen sokszínű. Én azt gondolom, hogy erre nagy szükség van.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Buonanotte Budapest, azaz jó estét Budapest. Ezzel a jelmondattal ad koncertet a fővárosban a Cafuné zenekar május 22-én. Előadásukban a brazil zene és a tradicionális dél-amerikai gitárzene különös darabjai csendülnek fel. A magyar jazz éneklés koronázatlan királyával, az örök ifjú Berki Tamással közösen ad koncertet a Sárik Péter Trió Cegléden május 25-én. Berki és Sárik hosszú évek óta játszanak együtt, több lemezük is megjelent. Legutóbbi albumuk a 2024-es Hintaló, melyről ezúttal is több szerzemény felcsendül majd. Berki Tamás egyébként májusban ünnepli 80. születésnapját, így a ceglédi közönség a töretlen energiájú művészt duplán is köszöntheti a koncerten. A kortárs jazz egyik legkiemelkedőbb alakja, egy valódi világsztár ad koncertet a fővárosban, május 22-én. Budapest egyik kiemelkedő jazzklubjába érkezik a szaxofonon, klarinéton és fuvolán egyaránt játszó Chris Potter, aki ezúttal trió felállásban szórakoztatja a jazz szerető közönséget. Potter játéka alig néhány hangból azonnal felismerhető, kifogyhatatlan kreativitása elsősorban ámulatba ejtő szólói során mutatkozik meg. Társai ezen az estén Matt Brewer bőgős, valamint Kendrick Scott dobos lesznek. Légzés metaforák dalokba foglalva, így foglalható össze a Breezing című egyedülálló összművészeti produkció, mely Ács Dominika első albumának címét is szolgáltatta. A kiváló junior primadíjas fuvola művész május 20-án ad különleges koncertet Budapest neves klubjában. A koncerten Dominikához Olá Krisztián zongora művész, zeneszerző, valamint Födő Sándor ütőhangszeres csatlakozik majd.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Ezekben a percekben kezdődik a tavaszi érettségi. Ma magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásukról a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak. Holnap a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. Az írásbelik május 22-én fejeződnek be. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. Egyeztetett a főpolgármester és a Tisza párt. A budapesti rendszerzáró rendezvényt szombaton 13 órakor tartják a rakparton. Karácsony Gergely közösségi oldalán azt írta, az időpontot azért változtatták meg, hogy a résztvevők átmehessenek a Kossuth téri rendezvényre, és meghallgathassák a miniszterelnöki eskütételt. A főpolgármester hozzátette, a Hála nektek elnevezésű rendezvény egy gesztus, amely mindazoknak szól, akik az elmúlt 16 évben kiálltak a közös ügyekért. Ma kezdődik a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. A kétnapos esemény első napján Frany Tamás, a köztestület elnöke köszönti a jelenlévőket, majd Magyar Péter leendő miniszterelnök is beszédet mond. Ezután kezdődik a nyilvános díszünnepség, amelyen elismeréseket adnak át. A résztvevők az akadémiai könyvtár megalapításáról hallhatnak érdekességeket Monok István, az MTA doktora előadásában. 25%-ra emelte mától az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat az Egyesült Államok. Az amerikai elnök a döntést azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Donald Trump hozzátette, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat. A német kancellár szerint nem meglepő, hogy Washington csökkenti a Németországban állomásozó katonai csapatai létszámát. Friedrich Merz egy televíziós interjúban hangsúlyozta, Donald Trump amerikai elnök megígérte, hogy az amerikai jelenlét ezután biztosított lesz az országban. Sajtóhírek szerint az amerikai hadügyminisztérium mintegy 5000 katonát von ki Németországból, Trump elnök pedig ismét arra szólította fel az európai országokat, hogy vállaljanak nagyobb részt saját biztonságuk szavatolásában. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem küldték be a megkezdett nyilatkozatukat. A határidő május 20-a. Rendelkezni a legegyszerűbben a NAV ESJA felületén, vagy elektronikusan lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személyi jövedelemadójuk 1%-át, összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez. Napos száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők, többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 23-28, késő este 12-19 fok között alakul. Hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Erik Péter, jazzzongoraművész és zeneszerző vagyok. Furcsa, hogy még mindig ezt mondom, hogy van ez a rádió, pedig hát már régóta van, és szülinapot ünneplünk, de azt gondolom, hogy az emberek úgy működnek, mondok egy példát, eszembe jut, hogy jó sok évvel, évtizeddel ezelőtt csak bejött egy Madonna sláger, én alapvetően szeretem Madonnát, de ettől rosszul voltam, tehát egyszerűen nagyon-nagyon-nagyon rossz volt hallgatni. Akárhova mentem, taxiba, vagy edzőterembe, vagy olyan helyekre, áruházból, ahol szólt a zene, minden nap megkaptam ezt a slágert háromszor. Arra kellett rájönnöm, hogy a 20. alkalommal egyszerűen elkezdett tetszeni, és én nem értettem ezt a helyzetet. Ugyanez a helyzet a jazzzel. Tehát, hogyha van egy rádió, ahol jazzzene szól, és azt emberek hallgatják, akkor sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy ők is a 20. lejátszás után egyszer csak azon veszik észre magukat, hogy hoppá, tetszik, majd az 50-nél rájönnek, hogy nem is olyan ördögtől való ez a jazz, a 100-nál meg jazzrajongók lesznek. Úgyhogy minél több fórum van, ahol ez a zene szólhat, annál nagyobb esélye van, hogy megmarad, vagy egyre több rajongót szerez.
0: Küldd be a dalod!
2: Jakab Zoltán, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Szomorú zene című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Harcsa Veronika vagyok, énekes dalszerző. Ha valaki bekapcsolja a Szakcsi Rádiót, akkor az én hangomat is gyakran hallhatja, mert én vagyok a csatorna hang, és én mondok be sok mindent, ami információt közöl az elhangzott dalokról. Ilyen módon én még soha nem szerepeltem, hiszen elsősorban énekes vagyok, de nagyon nagy öröm, hogy a hazai jazz szcénához így is kapcsolódhatok.

Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Kolman Gábor vagyok, a Budapest Jazz Orchestra igazgatója és művészeti vezetője. Én azt gondolom, hogy szükség van egy olyan magyar rádióadóra, ahol túlnyomó részt, vagy csak kizárólag jazzzene szól. Korábbi években kifejezetten rádió műsorok foglalkoztak ezzel egy vagy két órás időtartamban, vagy még rövidebb időben, és maga a jazz története során is az Egyesült Államokban Willis Canover műsora egy tematikusan visszatérő olyan adás volt, ahol rövid kis bevezető után egy lemezből 25 percet leadtak. Én azt gondolom, hogy a művészeti ág szempontjából ez elengedhetetlenül fontos, hogy legyen egy ilyen fórum, ahol mindig kiszámítható módon lehet jazzzel találkozni, és hát természetesen külön öröm, ha magyar jazzzel.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Ha visszagondolok, hogy mondjuk Charlie Parker játéka volt az, ami egyszerűen lázba hozott, megdelejezett, valahogy egy újságíró egyszer így fogalmazott, hogy megdelejezett a jazz muzsika és Charlie Parker játéka, és ez tényleg így volt, hogy kaptam kölcsön az egyik zeniskolai barátomtól, később Vujicsics kollégámtól egy lemezt, mert akkor már kezdtem a jazzzel úgy kacélkodni, annak réve, hogy a klarinét utána szaxofont is kézbe vettem, és ez a őszinte szívből jövő játék, és az hát a persze a virtuózitás is, de az a szenvedélye, hogy Bird, ahogy ugye hívják őt, hívták őt a kollégái, és hát a mai napig is úgy emlegetjük Charlie Parkert. Ez a fajta őszinteség és tényleg lélekkel teli játék, ez ragadott meg.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Szöke Nikoletta vagyok, jazz énekesnő és dalszerző. Nekem a jazz a szerelem és az otthon. Örülök annak, hogy az emberek, hogyha hallgatják a Szakcsi Rádiót, akkor megtapasztalhatják ezt az érzést, hogy milyen az, hogy hátradőlni, lesz hallgatása közben is otthon érezni magunkat.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21:30-től a Szakcsi Rádióban.

0: órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: magyar jazzzenészek vándorolnak ki minden évben, és egy hétig tanítják az ottani fiatalokat. Szóval az biztos, hogy ez a tábor egy óriási, hát egy jó nyitás, vagy egy kapu nekünk ott a jazzzene felé. Egyébként azt látom, meg azt érzékeltem, amikor otthon éltem is, hogy az emberek kíváncsiak erre a zenei műfajra, szívesen kísérleteznek vele. Ugye főként klasszikus zenei oktatás folyik Romániában, egy egészen magas szintű, viszont ezek a klasszikus zenészek szeretnek kitekinteni a könnyebb műfajok felé, és a jazz is ide tartozik, és hát intuitív módon közelítenek elsősorban. Viszont nagyon ötletes és nagyon kreatív zenekarok alakulnak így az intuíció által, és aztán hát voltak olyanok, akik ugye ide kijöttek tanulni a tábor kapcsán, voltak olyanok, akik távolabb mentek, Grüningenbe, Grazba, mindenfelé.
1: Azért is érdekelt igazából, hogy mondjuk a tábor mellett neked volt-e lehetőséged élő jazzzenét hallani, vagy hallgatni ezekben az években?
0: Szatmáron volt akkor egy jazzfesztivál, ami többnyire román zenekarokat hívott meg fellépni. Arról vannak is emlékeim egyébként, Imogen Heap dalokat dolgozott fel egy zenekar, és az nagyon tetszett nekem, és azt hiszem, hogy ez volt az első ilyen wow élmény a jazz kapcsán. De egyébként azt hozzá kell tennem, hogy volt egy trió ott Szatmáron, akik hát mai napig nagyon jó barátaim, és ők játszott, tehát hogy általuk hallottam úgy igazán erről a műfajról, és ők vezettek be igazából az első jazz standardek világába, és hívtak el énekelni. Ők néppi területen hallottak engem, és úgy gondolták, hogy kerestek éppen énekesnőt, és hogy próbáljuk ki, hogy ez hogyan szólna. És akkor ott egy egészen nagy repertoárt megtanultam, különböző helyeken játszottunk háttérzeneként, és azt hiszem, hogy itt tehát ez volt az első iskola, amit én így a jazz, standard jazzen belül kijártam.

0: nem is fontos egyébként feltétlenül jazz műfajból meríteni, de kik voltak ekkor nagy hatással rád, akár nemzetközi, akár magyar énekesek?
1: Anyukám nagyon szerette Edith Piaf zenéjét, úgyhogy őt nagyon sokat hallgattuk gyerekként. Akkor még nem értettem annyira, hogy miért, de most már abszolút, abszolút értem, és nagyon szeretem az ő zenéje például. Főként indie zenészeket hallgattam, szóval azt hiszem, hogy az akkori, tehát a gimis koromban meghatározó indie zenészek, Sarah Bareilles, Ingrid Michaelson, ők voltak az én példaképeim, és aztán rátaláltam Joni Mitchell zenére, és azóta is arabia vagyok, hogyha így fogalmazhatok. Úgyhogy azt hiszem, hogy ők főként női előadók egyébként.
0: Van megfejtésed ebbe az irányba, hogy mondjuk a jazzre miért jellemző ennyire a női énekeseknek a dominanciája? Hogyha most a vokális előadókat nézzük.
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Azt hiszem, hogy ennek a zenének van egy érzékenysége, ami úgy, és egy titokzatossága, ami lehet a női minőséggel is valahogyan összefügg, de nem akarom túl misztifikálni.
0: Vagy inkább ilyen nehéz. Szenvedélyessége is akár?
1: Akár a szenvedélyessége is, igen. Sok minden van benne, sok rétegű szerintem ez a zene. Nekem nagyon tetszett az, hogyha visszagondolok az első ilyen impressziókra, akkor tetszett az, hogy valami ebben valami más, és ez egy nagyon egyszerű szóra, de ugyanígy voltam egyébként a Bartók zenével is például, amikor zongoráztam, hogy ebben van valami olyan, ennek van egy hegye, van egy éle, van egy különlegessége, és ez az, ami bevonzott. Közben ugye rájöttem, hogy azért itt bonyolult rendszerekről van szó, improvizációról van szó, van ennek szabadsága, de vannak szabályai, szabadság a szabályokon belül, szóval egy nagyon sokrétű zene.

0: Ez a Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádióban.
1: Pont az improvizációról akartalak kérdezni, hogy ez mennyiben jelentett nehézséget, most ilyen nagyon laikusan megfogalmazva, elengedni magad éneklésben.
2: Hát nagyon nagy nehézséget okozott, főleg úgy, hogy klasszikus zenéből jövök, és ezt látom egyébként a diákjaimon is, hogy aki klasszikus képzésben részesült, az egy picikét merevebben ragaszkodik a szabályokhoz, és azt hiszem, hogy én is így indultam, viszont nagyon izgatott az, hogy mit lehet ebből azért mégiscsak kihozni, és szerintem a zenét improvizáció által nagyon jól lehet tanulni és átlátni, és az improvizáció szabályai által, úgyhogy én próbáltam ilyen kíváncsian hozzáállni az elejétől kezdve, és kicsi lépésekben bár, de haladni a felé, hogy ki tudjam így fejezni magam. És most már nagyon élvezem.
1: Még vissza fogunk kanyarodni természetesen a tanításra is, de szerettelek volna még arról kérdezni, hogy adott formációk, vagy egyáltalán mikor jutott először eszedbe, hogy kellene mondjuk egy olyan csapat, vagy egy olyan zenésztárs, vagy zenésztársaság, akik mondjuk fixek lesznek a te életedben, és akkor rájuk így zeneileg úgymond mindig számíthatsz.
2: Én mindig vártam erre, szóval már nagyon rég ott volt ez a fejemben, de a megvalósítás az nemrég sikerült. 24-ben alakult az én zenekarom, illetve hát 23 őszén.
1: Ez a group?
2: A Konc Krista Group, igen. Amiben abszolút az én közeli barátaim vesznek részt. 8-an vagyunk benne. Ebből a nagybőgős, a zongorista, a dobos és a gitáros, ők Bartók Onzi óta osztálytársaim és nagyon jó barátaim, sőt most már kollégáim is. És nagyon tetszett, hogy megkérdezted, vagy rákérdeztél erre, mert tényleg fontos volt nekem az, hogy egy olyan közeg legyen ez, ahol bízhatok bennük, ahol elengedhetem magam, ahol megmutathatom az ötleteimet. Szóval én ezt kivártam, ameddig kialakult ez a baráti társaság, és akkor aztán zenekar. There's a story that the gypsies know it's true.

0: az, aki mondjuk ebben nem annyira járatos, ilyen hierarchikusan képzeli el akár a zenekarnak a mondjuk a zeneszerzési folyamatot, vagy a döntési helyzeteknek a lebonyolítását, egyáltalán mekkora felelősséggel jár az, hogy mostantól a te neveden van egy formáció, és igazából vállalnod kell a következményeket, és képviselned a zenekarnak az igényeit.
1: Felelősséggel jár, az biztos, de ezt vállaltam, ahogy ezt én kitaláltam. Hát igazából ez ilyen szervezésbeni dolgokban van igazán egy zenekarvezetőnek felelőssége, illetve hát a zenei anyag kitalálásában. A második az nem volt nehéz, hiszen tudtam, hogy saját zenét szeretnék majd bevinni ebbe a zenekarba, és hát innen adta magát a név is, ugye, hogy akkor az én nevem alatt fusson ez az együttállás. Igazából nehéz dolog zenekart vezetni, és hogyha valami jól sül el, akkor azt úgy érzem, hogy az egy személyes sikerem, és hogyha viszont valamit nem sikerül annyira ügyesen intézni, akkor pedig természetesen az az én felelősségem is. Hál' Istennek erre nem volt példa. Azt úgy vállaltam, hogy a munka nagy részét azt elvégzem. Tehát a zenéknek, a hangszereléseknek a kitalálását, hogy konkrét kottákat viszek már a próbákra, hogy konkrét zenei ötletek lesznek a fiúk elétéve. Ugye 8-an vagyunk, ami azt jelenti, hogy ha mindenkinek is, tehát hogyha mindenki ötlettel állna elő, az egy végtelen próba lenne, szóval itt muszáj produktívnak lenni, és felkészültnek, és egyébként a hangszerelésben segítségemre volt, vagy hát ő volt az, aki ezeket megvalósította, Tompa Ábel karmester és hangszerelő. Úgyhogy csapatmunka is, de azt gondolom, hogy a zenekarvezetőnek felkészültnek kell lenni, és vállalnia kell ezeket a feladatokat.
0: Jól gondolom-e, hogy a dalszerzés folyamata akkor neked az nem közösségi élmény, hanem inkább egy intimebb folyamat?
1: Én nem tudnám azt elképzelni így csoportosan. Mindenféleképpen egyedül szeretek zenét írni.
0: Zongora
1: akkor is
0: és...
1: Zongora,
0: ének,
1: igen.
0: Vagy ötleteknek a...
1: Zongora, igen. Hmm. Elsősorban... A zongora az nekem nagyon fontos, az egy ilyen bázis, mindig ott gyakorlok a zongoránál, ott is írok, van, hogy a dallamokat is ott találom ki, tehát először a hangszeren, és aztán átültetve az éneklésre, de nekem az nagyon fontos, hogy egyedül legyek, és hogy időm legyen arra, hogy ezek az ötletek így kibontakozhassanak, vagy egyáltalán feljöhessenek. Persze nagyon sok jegyzet van a telefonomon, sétálgatás közben felénekelve, és aztán visszahallgatom, és hát van, amit tudok értelmezni, és van, amit nem, de a zongora az biztos, a zongora mellett alkotás az egy fontos

0: Mikor érezted azt, hogy neked tanítanod is kell, vagy hogy tanárként is szeretnéd kipróbálni magad?
1: Szerintem én nagyon pici koromtól kezdve tanár akarok lenni, sőt tudom is, mert megtaláltunk éppen most így az ünnepek alatt egy fogalmazást, amiben ezt leírtam, hogy én zongoratanárnő szeretnék lenni. Igazából ezt láttam otthon, mert nagyon sok tanár van a családunkban, tanítók és tanárok, szóval ez is egy természetes létforma volt, vagy nem is tudom. És egyetem után éreztem úgy igazán, hogy ezt úgy kipróbálnám, és megnézném, hogy megye ez egyáltalán. Ugye az itteni jazz énekes tanulmányaim előtt én zenepedagógia szakon is végeztem Kolozsváron, és ott volt alkalmam osztályokat tanítani gyakorlatként, hát az egy óriási élmény volt, fiatal tanárként, de egyébként pozitív élmény volt.
0: De énekóra?
1: Énekóra, igen. Zeneelmélet és énekóra.
0: Igen, összhangzattan,
1: tehát hogy mindenféle volt gimis diákoknak, és az úgy tetszett az az érzés. Nagyon féltem tőle, de sikerélményem volt, és vágytam arra, hogy ezt így kipróbáljam, és hogy ebben legyek többször, úgyhogy kezdetben egy Waldorf iskolában tanítottam másfél évet, ott is osztályokat énekzenére, és most pedig egyéni énekórákat tartok a Tóth Aladár zenéiskolában is, magánúton is.
0: És sokan keresnek meg úgy, hogy azt mondják, hogy már nyilván akkor már lehet, hogy nem a nulláról kezdik, de mondjuk azzal az ambícióval, hogy jazzénekes szeretne lenni, vagy hogy neki az az álma, hogy ő jazzénekes legyen, és akkor például mi történik?
1: Hát akkor elkezdünk erre gyúrni, szóval akkor készülünk. Persze, vannak ilyen nagyon céltudatos diákjaim, akik tudják, hogy ez a zene, ami őket megszólította, és akkor, tehát azt látom rajtuk, hogy nem is várnak arra, hogy nem tudom ezeket a lépéseket, hogy nem tudom én konzi vagy zeneakadémia kiárják, hanem ők már cselekszenek és csinálják, és zenekarokat alapítanak, és hallgatják ezt a zenét, és ez nagyon-nagyon-nagyon tetszik nekem, és igyekszem őket, ahogy csak tudom, bátorítani, meg támogatni ebben. Van, aki már így jelentkezik, viszont vannak olyanok is, akik soha életükben nem énekeltek, és akkor eljönnek kipróbálni magukat, egyáltalán azt megnézni, hogy lehet ebben fejlődni. És akkor rájövünk, hogy lehet.
0: Most édesapád példájából kiindulva, ugye 50 évesen most már hegedű művésznek mondhatom, meg hadd illessem így a rádióban. Szerinted lehet kezdeni énekelni akár később is, tehát a hanggal is lehet így próbálkozni, vagy kipróbálhatja magát az, akit érdekel az éneklés, és mondjuk te lennél a tanár, és akkor itt viszont nem is feltétlenül a nagy énekesi karrier lenne szerintem, vagy azt gondolom, célul kitűzve, hanem úgy egyáltalán te hogyan fogalmaznád meg, mit adhat az, hogy valaki gátlások nélkül szeretne énekelni lelkileg, karakterében, szóval mennyi mindenhez segíthet hozzá az, hogy egyébként énekel valaki?
1: Én azt látom, hogy ez elsősorban nagyon sok embernek az önismeret egyik útja. Tehát az, és a testtudatosság, tehát a saját testünk működésének, a megismerésének az útja, de elsősorban az önismerettel függ össze. Tehát szerintem nem véletlen az, hogy hát akkor elmondok egy konkrét példát, tehát vannak olyan diákjaim, akik úgy jönnek órára, hogy ők nem mernek annyira megszólalni, és egyébként énekelni sem feltétlenül az első pár órában, de hogy szeretnének ezen változtatni. És itt nem az a fő cél, hogy a hangjuk szebb legyen, vagy a, nem tudom, dalokat írhassanak, vagy színpadra álljanak, hanem egyáltalán, hogy abban segítsek, hogy szólaljanak meg mások előtt, és szóval, hogy ezt ők már így érzik, mielőtt engem megkeresnének, és voltak ilyen szempontból más sikertörténetek, tehát volt olyan diákom, aki egy hónapon át csak beszélgetni jött, és azt várta, hogy hát igazából vártuk a pillanatot, amikor felszabadul, és azóta is ott van, és most már énekelünk, és sokkal bátrabb, és sokkal magabiztosabb, énekes és fiatal. Szóval én azt gondolom, hogy ez egy jó út arra, hogy a saját határainkat egy kicsit feszegessük, megismerjük, hogy mi az, amiben szívesen belemegyünk, és mi az, ami hol vannak a gátlásaink. Például nagyon sok embernek azt hiszem, hogy itt a hangadás ilyen területén vannak elakadásai, én azt látom. Illetve egy nagyon jó rendszert hoz az ember életébe. A zenélés és egyáltalán, hát az éneklés a gyakorlások által, azáltal, hogy folyamatosan, nem tudom, monitorozod a tested, ugye egy énekes nem csak akkor énekes, amikor hallatja a hangját, hanem figyelünk arra, hogy hogyan lélegzünk, figyelünk arra, hogy a nyelvünk hogyan helyezkedik el, és még millió egy, a tartásunkra, stb. Szóval, hogy ez egy jó módszer arra, hogy folyamatosan tudatában legyél a saját testednek és állapotodnak.

0: Még arról kérlek, mesélj egy picit, hogy most milyen zenei projektekben vettél részt a közelmúltban, illetve mi az, ami vár rád, akár így a grup kapcsán, vagy egyéb más elképzeléseidről.
1: A legújabb és legizgalmasabb projekt jelenleg az a Varga Bendegúz kvartettel készült új lemezünk anyaga, a Grunge in Jazz című lemez. Ezen 90-es évek rockzenéi találhatóak meg, jazzbe átdolgozva, és hát ugye férfi énekesek dalai női hanggal előadva, tehát én vagyok ezen a lemezen az énekes, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas kihívás volt nekem, mert hogy rockzenét énekelek. Na, ehhez a műfajhoz ezelőtt soha nem volt szerencsém, de nagyon élveztem a folyamatot, ráadásul hihetetlen zenésztársakkal vagyok körülvéve. Elvén János Komjáti, Áron Bögöti Ádám és Varga Bendegúz, akikkel együtt zenélünk, és hát nagyon inspirálnak, és nagyon sokat tanulok tőlük, és igyekszem mindenfélét így magammal vinni. A másik zenei projekt pedig Karosi Júliának a készülő lemeze, ezek haiku dalok lesznek, ahol vokalistaként veszek részt Nagybabos Rebekával együtt, és ez pedig azért izgalmas és nagyon, nagyon kedves projekt számomra, mert Julit a Konzi óta ismerem, ő volt az én tanárom, és azóta is hát sokszor beszélgettünk szakmai szempontból is, szóval egy mentor számomra, és a másik szempont pedig az, hogy azt érzem, hogy itt a háttérben lehet egy kicsit vonulni, ami jól esik. Nagyon-nagyon élveztem ezt például a koncertünkön, ami tavaly ősszel volt, hogy mi is ott a csapat, a hangszeres csapat része vagyunk, és ez egy új élmény számomra.

0: hogyha egy picit így a távolabb jövőbe tekintesz, és csak úgy engeded kicsit úgy szárnyalni a fantáziádat, akkor egyébként úgy merre látod önmagadat énekesként?
1: Amit még azt hiszem, hogy nem bontakoztattam ki magamban, pedig érzem, hogy ott van ez a folk irányzat egyébként, amit a Joni Mitchell is képvisel. Hát ő sok mindent képvisel, de hogy ez az egyszerű énekmondó irány, ami engem érdekel, és sokat gondolok arra, sőt tervezem is, hogy a következő zenei anyag az inkább ebbe az irányba forduljon. Talán azért is, mert ugye ez az előző 8-as hangzás az egy óriási, hát nem is tudom, zenei impulzus volt, vagy nem is, tehát egy nagy hangzás, 8-an vagyunk benne, és most vágyom valami egyszerűbbre, úgyhogy azt hiszem, hogy ez lesz az az irány, amihez nyúlok a következőkben, és nagyon szeretek a szövegeken dolgozni, meg szövegeket olvasni, akár verseket olvasni, úgyhogy ez az a zene, ami azt hiszem, hogy azért van, hogy a mondandót, a szöveget támogassa úgy igazán. Úgyhogy ez érdekel. A népi vonallal is nagyon szeretnék még valamit kezdeni majd. Oda biztos, hogy vissza fogok térni, csak még nem tudom, hogy milyen módon. De azt nem akarom elengedni, mert mai napig nagyon jó érzés nekem népzenét énekelni, és népzenét hallgatni. És hát nem tudom, amivel szembe találom magam, és amilyen lehetőség adódik, azt kipróbálom. Nekem ez egy nagyon izgi út.
0: A gruppal fontos, hogy legyen majd saját rögzített zenéanyagotok?
1: Persze, természetesen. Oda is vannak ötleteim. Szeretnénk idén egy kis lemezt megjelentetni, akár képi anyaggal, úgyhogy a grup útja is mindenképpen folytatódik, de hát nagyon sok minden kavarog a fejembe itt zeneileg most, úgyhogy nem tudom, hogy melyikhez fogjak először.
0: Minden álmod valósuljon meg így, ahogy szeretnéd, ezt kívánom neked, mind a közeljövőre, mind a távoli jövőre is természetesen, a közelmúlt kapcsán pedig nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk.
1: Én is köszönöm.
0: A Szakcsi Plusz mai adásának vendége Koncz Kriszta, énekes, dalszerző, énektanár volt. A szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló.
3: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
2: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
4: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: a Grencsó Kollektíva koncertje hallható. Majd ezt követően az Ilyen Jazz Planet, majd a Kozma Orsi Kvartett koncertje hallható.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
5: Jó napot kívánok! A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Poják Adrien. A tudósok közösségének fontos szerepe lesz az új rendszerváltásban, jelentette ki a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlésének díszünnepségén. Magyar Péter azt mondta, az elmúlt két évszázad bebizonyította, hogy a tudomány a magyar jövő záloga. Hangsúlyozta, hogy a kormányzati tudománypolitikában strukturális és szemléletbeli változásra van szükség. Kiemelte a hazai kutatási ökoszisztéma megerősítését, a stabil finanszírozás biztosítását, az intézetek autonómiájának erősítését és a kutatási szabadság védelmét. Jókai Mór és Vas Albert is szerepelt a középszintű magyar érettségi feladatai között. A szövegértési feladatban Jókai Mór életútjáról olvastak az érettségizők, a tesztben pedig Vas Alberttel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak. Középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak. Az orosz hadsereg több mint 150 drónnal támadott ukrajnai célpontokat éjszaka. Az eszközök többségét a légvédelem elfogta. Harkiv megyében 4-en meghaltak, 16-an pedig megsebesültek a légi csapásban, amely lakóházakat, boltokat és egy autójavító műhelyt is megrongált. Hajnalban drón csapódott be a Kijev-Harkiv főúton közlekedő furgon mellett. A sofőr koponyasérülést és agyrázkódást szenvedett. Közben Moszkva polgármestere arról számolt be, hogy drón csapódott egy lakóépületbe az orosz fővárosban. A találat egy lakópark toronyházát érte, a Vöröstértől néhány kilométerre, senki sem sérült meg. Az európaiak megértették az amerikai elnök üzenetét, és biztosítják a katonai bázisok használatáról szóló megállapodások végrehajtását, jelentette ki a NATO főtitkár. Mark Rutte Jerevánban az Európai Politikai Közösség csúcs találkozója előtt úgy fogalmazott, a jövőben kulcsfontosságú eszközöket biztosítanak a közel-keleti hadszíntér közelében. Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője pedig arról beszélt, hogy meglepő, de várható döntés volt az amerikai katonák kivonása Németországból. Idehaza folytatja a KKV-k házi pénztár állományainak ellenőrzését a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A vállalkozások több százmilliárd forintnyi készpénzt tartanak házi pénztárban bankszámla helyett. Ez ebben az évben is kiemelt adóhatósági célpont marad. Az érintett cégeknél a készpénzállomány tartósan az árbevétel 8-15%-át teszi ki, miközben a hatóság a tulajdonosi kölcsönök és vezetői felvétek valódiságát is vizsgálja. A textilpiacon tart átfogó vizsgálatot a fogyasztóvédelem. Az ellenőrök arra kíváncsiak, hogy az üzletekben kapható termékek megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak, valamint, hogy a címkéken feltüntetett információk valós és megbízható tájékoztatást nyújtanak-e. A korábbi tapasztalatok alapján visszatérő probléma, hogy a címkén feltüntetett szálösszetétel nem mindig valós. Tavaly 120 termékből 22 bukott meg a laboratóriumban elvégzett teszteken. Napos száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők, többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 23 és 28, késő este 12 és 19 fok között alakul.
2: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Erik Péter, jazz zongoraművész és zeneszerző vagyok. Furcsa, hogy még mindig ezt mondom, hogy van ez a rádió, pedig hát már régóta van, és szülinapot ünneplünk, de azt gondolom, hogy az emberek úgy működnek, mondok egy példát, eszembe jut, hogy jó sok évvel, vagy évtizeddel ezelőtt csak bejött egy Madonna sláger, én alapvetően szeretem Madonnát, de ettől rosszul voltam, tehát egyszerűen nagyon-nagyon-nagyon rossz volt hallgatni. Akárhova mentem, taxiba, vagy edzőterembe, vagy olyan helyekre, áruházból, ahol szólt a zene, minden nap megkaptam ezt a slágert háromszor. Arra kellett rájönnöm, hogy a 20. alkalommal egyszerűen elkezdett tetszeni, és én nem értettem ezt a helyzetet. Ugyanez a helyzet a jazzzel. Hát, hogyha van egy rádió, ahol jazzzene szól, és azt emberek hallgatják, akkor sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy ők is a 20. lejátszás után egyszer csak azon veszik észre magukat, hogy hoppá, tetszik, majd az 50-nél rájönnek, hogy nem is olyan ördögtől való ez a jazz, a 100-nál meg jazzrajongók lesznek. Úgyhogy minél több fórum van, ahol ez a zene szólhat, annál nagyobb esélye van, hogy megmarad, vagy egyre több rajongót szerez.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Egy olasz jazzzenész, kiváló jazzzenész, trombitás, mondta egyszer, hogy a jazz olyan, mint egy pizza. Persze, hogy mihez hasonlítaná egy olasz ember. De valójában jót mondok, mert hogy bármilyen feltét teszünk rá, az alapanyag, a pizza tészta nélkül nem lesz pizza. De akkor ne hívjuk annak.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: László Attila vagyok, Liszt Ferenc díjas jazzgitáros zeneszerző. Szakcsi Rádió szerintem egy remek lehetőség fiatal jazzzenészeknek, hogy bemutassák a programjukat, a zenéjüket. Ugyanígy lehetőség a hallgatóknak is, hogy ezekről értesüljenek.

0: Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
0: Jazz Akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Grand Show kollektíva koncertje hallható. Majd ezt követően a Zien Jazz Planet, majd a Kozma Orsi Quartet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: ti újak.
1: Vörös Niki vagyok, énekes dalszerző. A Szakcsi Rádió azért is egyedülálló, én azt gondolom, mert azok az emberek is találkozhatnak ezzel a műfajjal, akik korábban egy pici távolságot tartottak magától a jazztől, mert általában akik nem ismerik ezt a zenét, megijednek tőle, és nem is tudják, hogy annyira sokszínű, hogy én azt gondolom, hogy minden ember találhat magának a jazzen belül olyan dalokat, vagy olyan műveket, vagy olyan formációkat, amelyek igenis közelebb tudnak férkőzni az ő lelkükhöz, vagy zenei világukhoz, vagy ízlésükhöz.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Van benne egy klasszikusabb, egy kortársabb irány, egy gondolkozósabb irány, egy megfejtősebb irány. Van benne népi irány, ami különböző népi kultúrák zenéit használja, vagy legalábbis abból építkezik. Tehát elérkeztünk oda ma, hogy a legbefogadóbb műfaj most a világban, ahhoz képest, hogy ugye belegondolunk, egy rabszolga sorban lévő nép zenéjéből indult. Tehát egy elnyomásban lévő nép zenéje több mint 100 év alatt oda jutott, hogy ő az a legbefogadóbb műfaj. Gyönyörű.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádió.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Szöke Nikoletta vagyok, jazzénekesnő és dalszerző. Azt hiszem, hogy nagy büszkeség az, hogy ennek a műfajnak, ennek a sok nagyszerű művésznek van egy ilyen megjelenési orgánuma, és az egy külön öröm számunkra, jazzzenészek számára egyébként, hogy a névadója egy olyan ember, akire mindannyian feltétlen nélkül felnézünk, aki a fiataloktól az idősebb korosztályig igazából mindenkinek a példaképe. Tulajdonképpen aki a jazzt leginkább meghonosította itt Magyarországon, és egész élete során ugye a különböző ágazatait folyamatosan kipróbálta, úgyhogy már a név is jelzi azt, hogy itt milyen színes műfajról beszélünk, és hát nagyon örülök neki, hogy lett egy ilyen nagy presztízsű, megbecsült platformunk.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Buonanotte Budapest, azaz jó estét Budapest. Ezzel a jelmondattal ad koncertet a fővárosban a Cafuné zenekar május 22-én. Előadásukban a brazil zene és a tradicionális dél-amerikai gitárzene különös darabjai csendülnek fel. A formáció sokrétű élményt nyújt a hallgatóságnak. Nyüzsgő, pesgő és néhol édesen melankolikus, de mindvégig érződik benne a napsütés. Mostani műsorukban a nagy kedvencek mellett izgalmas meglepetések is rejtőznek. A magyar jazz éneklés koronázatlan királyával, az örök ifjú Berki Tamással közösen ad koncertet a Sárik Péter Trió Cegléden május 25-én. Berki és Sárik hosszú évek óta játszanak együtt, több lemezük is megjelent. Legutóbbi albumuk a 2024-es Hintaló, melyről ezúttal is több szerzemény felcsendül majd. A kortárs jazz egyik legkiemelkedőbb alakja, egy valódi világsztár ad koncertet a fővárosban, május 22-én. Budapest egyik kiemelkedő jazzklubjába érkezik a szaxofonon, klarinéton és fuvolán egyaránt játszó Chris Potter, aki ezúttal trió felállásban szórakoztatja a jazz szerető közönséget. Potter játéka alig néhány hangból azonnal felismerhető, kifogyhatatlan kreativitása elsősorban ámulatba ejtő szólói során mutatkozik meg. Társai ezen az estén Matt Brewer bőgős, valamint Kendrick Scott dobos lesznek. Légzés metaforák dalokba foglalva, így foglalható össze a Breezing című egyedülálló összművészeti produkció, mely Ács Dominika első albumának címét is szolgáltatta. A kiváló junior prima díjas fuvola művész május 20-án ad különleges koncertet Budapest neves klubjában. A koncerten Dominikához Olá Krisztián zongora művész, zeneszerző, valamint Födő Sándor ütőhangszeres csatlakozik majd.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Grencsó Kollektíva koncertje hallható. Majd ezt követően az Ilyen Jazz Planet, majd a Kozma Orsi Kvartett koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A szerkesztő Bánáti Bence nevében is köszöntöm Önöket, Gál Andrea vagyok. Meg fogják találni azt a kompromisszumos megoldást, amely a Magyar Tudományos Akadémiának és a tudományos élet minden szereplőjének kedvező, jelentette ki Magyar Péter. A leendő miniszterelnök azt követően nyilatkozott erről, hogy beszédet mondott az MTA 200. tisztúító közgyűlésén, ahol az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte. A kutatóhálózat jövőjéről szólva elmondta, informális egyeztetések már történtek a tudományos élet képviselőivel, a kutatóintézetekkel és az MTA-val. A tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatásfejlesztési források jelentős emelését, a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. Az orosz hadsereg több mint 150 drónnal támadt ukrajnai célpontokat az éjszaka. Az eszközök többségét a légvédelem elfogta. Harkiv megyében 4-en meghaltak, 16-an pedig megsebesültek a légicsapásban, amely lakóházakat, boltokat és egy autójavító műhelyt is megrongált. Hajnalban drón csapódott be a Kijev-Harkiv főúton közlekedő furgon mellett, a sofőr koponyasérülést és agyrázkódást szenvedett. Közben Moszkva polgármestere arról számolt be, hogy drón csapódott egy lakóépületbe. A találat egy lakópark toronyházát érte, a Vöröstértől néhány kilométerre, senki nem sérült meg. Megakadályozta az iráni haditengerészet amerikai hadihajók belépését a Hormozi szorosba, és teheráni jelentések szerint rakéta találat érte egy amerikai fregattot, ám Washington cáfolja. Az iráni vezérkar közleményben figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogy minden külföldi egységre csapást mérnek, amely engedély nélkül közelíti meg a térséget. A feszültség azután fokozódott, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette a kereskedelmi hajók átkísérésére irányuló szabadságprojekt megindítását. Jókai Mór és Vas Albert is szerepelt az idei középszintű érettségi feladatai között, írja az Eduline. A cikk szerint a szövegértési feladatban Jókai Mór életpályájáról olvastak az érettségizők, a tesztben pedig Vas Alberttel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak. A magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt Margit sziget című versének elemzése vagy létösszegző versek téma kifejtő dolgozat közül választhattak a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáztak ma. Szabadtéri nyílt napot rendez a Zeneakadémia jövő szombaton az intézmény épülete előtt. A Liszt piknik elnevezésű rendezvényen gyermekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei is szerepelnek. Fellép mások mellett Balázs János és Farkas Gábor zongora művész, Mondók Ivett énekművész, valamint Karasszon Eszter cselló művész. A Zeneakadémia ének, fúvos, ütő és jazz tanszékének hallgatói több korszak muzsikáját mutatják be. És végül az időjárásról. Többnyire napos időre készülhetünk, eső sehol nem lesz. Holnap délután délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, este felé a Dunántúlon néhány futószápor előfordulhat. A szél ma többfelé élénk lesz, északnyugaton erős, holnap viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 6-13, holnap napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Erik Péter, jazzzongoraművész és zeneszerző vagyok. Hát nekem a legnagyobb élményem a Szakcsi Rádión belül a Szakcsi Lakatos Bélával van. Nagyon örülök, hogy az ő nevét viseli ez a rádió. Nekem volt szerencsém nála tanulni, nem mint rendes tanítvány, hanem nyári jazz táborokban töltöttünk együtt egy kis csoporttal, és vele mondjuk egy hetet. És amellett, hogy nagyon sok tanárhoz jártam, azt kell mondjam, hogy szinte tőle tanultam a jazzből a legtöbbet ez alatt a 2-3 hét alatt, ami eltelt. És akkor még kazetták voltak, amire föl lehetett venni, hogy mi történik, és én felvettem az összes óráját, és aztán évtizedekkel később én ezekből tanítottam még mindig, és digitalizáltam, úgyhogy szerintem az, hogy Szakcsi Lakatos Béla neve van oda fölírva, az mindent is jelent.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: László Attila vagyok, Liszt Ferenc díjas jazzgitáros zeneszerző. A Szakcsi Rádió szerintem remek lehetőség a fiatal muzsikusoknak, hazai zenészekre gondolok, hogy bemutassák az elképzeléseiket, programjukat, zenéjüket, és ugyanígy a hazai jazz közönségnek is szintén remek lehetőség, hogy értesüljenek ezekről a dolgokról, irányzatokról, mi történik idehaza, úgyhogy erre a rádió rendkívül alkalmas.

0: Jazznapló.
1: Az egyik legnagyobb magyar jazz sikerként tartjuk számon mind a mai napig Szabó Gábor pályafutását, aki az 1960-as években különféle chicagói és New York-i klubok sztár fellépője volt. Lemezei, például az 1966-os Spellbinder, az amerikai Billboard listákra is felkerültek. Egyik legnagyobb slágere a Gypsy Queen, a szintén virtuóz gitáros Santana feldolgozásában vált világslágerré. Szabó Gábor egyedi stílusában a magyar népzene motívumai keveredtek a bossanovával, valamint a jazzzel. A Rolling Stone magazin a valaha élt leginnovatívabb gitárosok közé sorolta. Olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Charles Lloyd vagy éppen Chick Corea. Ő volt az első magyar jazzgitáros, aki világhírnévre tett szert, nevét ma Budapesten díj és fesztivál is őrzi.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
0: Jazz Akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Grand Show kollektíva koncertje hallható. Majd ezt követően az ilyen Jazz Planet, majd a Kozma Orsi Quartet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Kolman Gábor vagyok, a Budapest Jazz Orchestra igazgatója és művészeti vezetője. Megmondom őszintén, hogy én alapvetően minden kezdeményezésnek örülök, ami a mi művészeti águnkkal kapcsolatos, és ennek a rádiónak a megjelenése, ez egy olyan áttörés volt, ami mindannyiunkat örömmel töltötte el. Az, hogy ez egyelőre online formában elérhető, nyilván még nagyobb öröm lenne, hogyha ez bekerülne a tematikus rádió műsorok mellé, és bármilyen gépkocsiban egy mozdulattal hallgatható lenne. De talán a mai világban a mostani technikai felszereltség mellett egy mobiltelefonnal ezt bárki megoldja az autójában, ha szeretné.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Van egy kolléganőm, akivel mi osztálytársak voltunk a Zeneakadémián, és nagyon érdekes, mert nem igazán zenéltünk együtt addig, amíg osztálytársak voltunk, viszont lényegében az egyetem lezárultával kerültünk szakmai és baráti kapcsolatba, és azóta is az elmúlt közel két évtizedben egyre jobban elmélyült mind a barátságunk, mind pedig a szakmai közös munkánk. Ezt a hölgyet úgy hívják, hogy Harcsa Veronika. Hihetetlenül szerencsésnek érzem magam, hogy a barátsága az életemben van, és hogy a szakmaisága az életemben van.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Harcsa Veronika vagyok, énekes dalszerző. Nagyon remélem, hogy a Szakcsi Rádió sokaknak egy biztos pont, ahol lehet jazzt hallgatni, jó jazzt, amit valaki kiválogatott, előválogatott nekik. Ugyanakkor nagyon sokféle jazzt is lehet ott hallani, olyan archív felvételeket, amiket máshol nem, az internet korában sem lehet mindenhol megtalálni, és olyan mai, nagyon élő pillanatokat is, mint amiről az április 30-ai koncert is szól.

0: Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
0: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Grencsó Kollektíva koncertje hallható. Majd ezt követően az Ilyen Jazz Planet, majd a Kozma Orsi Kvartett koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Vörös Niki vagyok, énekes dalszerző. Én viszonylag későn találkoztam a jazz zenével, úgy 17-18 éves koromban, úgyhogy sokszor azt érzem, hogy éveket pazaroltam el ezek nélkül, a hangok nélkül. Azt gondolom, hogy a Szakcsi Rádió működése, ez egy fantasztikus lehetőség a magyar fiatalok számára, hogy megismerhessék ezt a zenei műfajt, és megtalálhassák benne ők is azokat az irányokat, amik közel állhatnak az ő lelkükhöz, szabadságukhoz, és színesíthetik ezáltal a zenei palettájukat.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Erik Péter, jazz zongoraművész és zeneszerző vagyok. Hát nekem a legnagyobb élményem a Szakcsi Rádión belül a Szakcsi Lakatos Bélával van. Nagyon örülök, hogy az ő nevét viseli ez a rádió. Nekem volt szerencsém nála tanulni, nem mint rendes tanítvány, hanem nyári jazz táborokban töltöttünk együtt egy kis csoporttal és vele mondjuk egy hetet. És amellett, hogy nagyon sok tanárhoz jártam, azt kell mondjam, hogy szinte tőle tanultam a jazzből a legtöbbet ez alatt a 2-3 hét alatt, ami eltelt. És akkor még kazetták voltak, amire föl lehetett venni, hogy mi történik, és én felvettem az összes óráját, és aztán évtizedekkel később én ezekből tanítottam még mindig, és digitalizáltam, úgyhogy szerintem az, hogy Szakcsi Lakatos Béla neve van oda fölírva, az mindent is jelent.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: A zenei mondatokba való fogalmazás, hogy A-tól B-ig tart egy zenei mondat, és utána a szünetet is tempóba vesszük, és a szünet utáni fikcsét is úgy indítjuk el, hogy annak megint csak van ereje, élete, megszületik, leéli az életet, és meghal. Ezt mind Parker Coltrane. És hiába nem tudom kagylóból levenni ezeket, meg nem minden dolgot értek, ami elhangzik ezekbe a dalokba, se a harmonizálásból, se a tengelybe gondolkodásból, mert blueszenész vagyok, ez a korlátom. De a levegőket, azokat nagyon értem, és azokat meg is tanultam. Fel tudok építeni ebbe a szellembe, igenis fel tudok építeni bármilyen tempóba egy normális szólót, és imádok swinget játszani.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Buon Noici Budapest, azaz jó estét Budapest. Ezzel a jelmondattal ad koncertet a fővárosban a Cafuné zenekar május 22-én. Előadásukban a brazil zene és a tradicionális dél-amerikai gitárzene különös darabjai csendülnek fel. A formáció sokrétű élményt nyújt a hallgatóságnak. Nyüzsgő, pezsgő és néhol édesen melankolikus, de mindvégig érződik benne a napsütés. Mostani műsorukban a nagy kedvencek mellett izgalmas meglepetések is rejtőznek. A magyar jazz éneklés koronázatlan királyával, az örök ifjú Berki Tamással közösen ad koncertet a Sárik Péter Trió Cegléden május 25-én. Berki és Sárik hosszú évek óta játszanak együtt, több lemezük is megjelent. Legutóbbi albumuk a 2024-es Hintaló, melyről ezúttal is több szerzemény felcsendül majd. Berki Tamás egyébként májusban ünnepli 80. születésnapját, így a ceglédi közönség a töretlen energiájú művészt duplán is köszöntheti a koncerten. A kortárs jazz egyik legkiemelkedőbb alakja, egy valódi világsztár ad koncertet a fővárosban, május 22-én. Budapest egyik kiemelkedő jazzklubjába érkezik a szaxofonon, klarinéton és fuvolán egyaránt játszó Chris Potter, aki ezúttal trió felállásban szórakoztatja a jazz szerető közönséget. Légzés metaforák dalokba foglalva, így foglalható össze a Breezing című egyedülálló összművészeti produkció, mely Ács Dominika első albumának címét is szolgáltatta. A kiváló junior primadíjas fuvola művész május 20-án ad különleges koncertet Budapest neves klubjában. A koncerten Dominikához Olá Krisztián zongora művész, zeneszerző, valamint Födő Sándor ütőhangszeres csatlakozik majd.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
0: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Grencsó Kollektíva koncertje hallható. Majd ezt követően az Ilyen Jazz Planet, majd a Kozma Orsi Kvartett koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A szerkesztő Bánáti Bence nevében is köszöntöm Önöket, Gál Andrea vagyok. Autóhajtott emberek közé Lipcsében, a belvárosban, közölte a német rendőrség. A német Bild úgy értesült, hogy legkevesebb 8-an megsérültek. A környéket lezárták, hatalmas a készültség a környéken. Puccskísérlettől tartva megerősítették Vlagyimir Putyin személyi védelmét, miután több magasrangú katonai tisztségviselő merénylet áldozata lett. Írta a CNN amerikai hírtelevízió egy európai hírszerzési jelentésre hivatkozva. Eszerint felmerültek olyan aggodalmak is, hogy egyesek hatalom átvételt készítenek elő Oroszországban. Az intézkedések részeként megfigyelő rendszert szereltek be az orosz elnök több közeli munkatársának otthonában, és a munkatársai csak olyan telefont használhatnak, melynek nincs internetes csatlakozása. Az új kormány újra elérhetővé teszi a Horizont kutatási forrásokat és az Erasmus programot. Ezt a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlése után mondta újságíróknak Magyar Péter. A leendő kormány fő reményét fejezte ki, hogy az Erasmus program, ha nem is teljesen, de bizonyos mértékben már a szeptemberben kezdődő új tanévben is elérhető lesz. Elmondta, miután a jelentkezési határidők már lejártak, pótfelvételivel különleges eljárásokkal nyitnák meg a jelentkezést a felsőoktatási hallgatók számára. Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán bejelentette, hogy Hallerné Nagy Anikót, Kőszegi Krisztiánt és Rák Rihárdot jelölik a tisztségre. Az már korábban eldőlt, hogy a Fidesz Vitályos Esztert, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk pedig ismét Dúró Dórát javasolja az országgyűlés alelnökének. A visegrádi négyek újjászületését és Magyarország visszatérését szorgalmazta jereváni nyilatkozatában a szlovák miniszterelnök. Robert Fico a leendő magyar kormányfőre utalva kijelentette, hogy a cseh és a lengyel partnerével kiegészült szövetség már várja a negyedik tagot az együttműködés folytatásához. Hozzátette, az Európai Politikai Közösség találkozóján Volodymyr Zelenszkijjel is egyeztetett, akinek megerősítette, hogy Szlovákia továbbra sem küld ingyen fegyvereket Ukrajnának. Az elmúlt évek vizsgáinál nehezebbnek ítélték a mai magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi feladatait a megkérdezett középiskolai tanárok. Értékelésük szerint összességében egy klasszikus feladatsor volt, az összeállítás a gyerekek képességeit jól mérte. A Magyar Tanárok Egyesületének alelnöke, Fenyő D. György szerint a feladatlap kifejezetten nehéz volt. Különösképpen az irodalmi műveltségi teszt, aminek a megjelenését korábban kritizálta a szakma. Pályakarbantartás miatt 4 napra leállt a forgalom a debreceni repülőtéren. A felújítások érintik a kifutópályát is. A fenntartó közölte, hogy a tervezett munkálatok 4 menetrend szerinti járatot érintenek, a légitársaságokat tájékoztatták a munkálatokról. A menetrend szerinti forgalom várhatóan péntek reggel 7 órakor indul újra a debreceni reptéren. Holnap délután nyugat felől megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon néhány futózápor előfordulhat, a szél több felé megerősödik, viharossá fokozódik. Hajnalban 6-13, napközben 23-29 fok várható.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

egy kapcsolódást adott a hazai jazz szcénával, illetve a hazai jazz szcénának a múltjával, hiszen én magam is megismertem számos olyan felvételt, ami csak a Magyar Rádió archívumában volt elérhető.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Orbai Lilla, a Szakcsi Rádió küld be a dalot felhívásának egyik győztese. Alone in the Desert című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Szöke Nikoletta vagyok, jazzénekesnő és dalszerző. Azt hiszem, hogy nagy büszkeség az, hogy ennek a műfajnak, ennek a sok nagyszerű művésznek van egy ilyen megjelenési orgánuma, és az egy külön öröm számunkra, jazzzenészek számára egyébként, hogy a névadója egy olyan ember, akire mindannyian feltétlen nélkül felnézünk, aki a fiataloktól az idősebb korosztályig igazából mindenkinek a példaképe. Tulajdonképpen aki a jazzt leginkább meghonosította itt Magyarországon, és egész élete során ugye a különböző ágazatait folyamatosan kipróbálta, úgyhogy már a név is jelzi azt, hogy itt milyen színes műfajról beszélünk, és hát nagyon örülök neki, hogy lett egy ilyen nagy presztízsű, megbecsült platformunk.

0: Jazznapló.
1: Berlin Underground Jazz Laboratóriuma, a Donau 115, egy kis alaksori klub Berlin Neukölln negyedében, és a berlini free jazz szcéna egyik titkos kincse. A hely nem nagy, de különösen aktív. Minden héten több koncertet tartanak, gyakran fiatal és nemzetközi zenészek részvételével. A program sokszor kísérleti, szabad improvizációt és határfeszegető hangzásokat mutat be. A klub atmoszférája laza, művészileg mégis komoly. A közönség értő és nyitott, gyakran maguk is zenészek. Berlin zenei sokféleségének egyik fontos színhelye. Itt nem konvenciókat ünnepelnek, hanem új utakat keresnek. A Donau 115 a kreatív kockázat terepe. Ez a klub a jazz jövőjének egyik műhelye.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
0: Jazzlabor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Grand Show kollektíva koncertje hallható. Majd ezt követően az ilyen Jazz Planet, majd a Kozma Orsi Quartet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
3: A Bebop Podcast a MIPA Jazz tematikájú podcastje, ami megjelenik és utólag meghallgatható a MIPA közösségi média felületein.
4: A Bebop Podcast 25-26-os évadát egy csodás énekesnővel, zeneszerzővel és zenekarvezetővel indítjuk. Vendégem Nagy Emma, junior primadíjas, Artisius díjas előadó, aki különleges érzékenységgel és nyitottsággal közelít a zenéhez. Egyszerre jelenik meg benne a klasszikus fegyelem és a szabad alkotás bátorsága. Nagyon nagy szeretettel üdvözöllek itt a műsorban, és engedd meg, hogy rögtön erre így rá is kérdezek, hogy klasszikus fegyelem és szabad alkotás. Lehet azt mondani, hogy ezt onnan hozod, hogy klasszikus zenésznek indultál, és jazzista lett belőled, és ez a kettő, ugye a fegyelmet általában arra, bár én egyébként ezzel vitatkoznék, mert a jó jazzhez iszonyatosan fegyelmezetten kell improvizálni is, de hogy mégis a magáról a jazzről, meg általában tényleg a szabad alkotás gondolata jut elsőként eszünkbe. És hogyha rólad nekünk ez jutott eszünkbe, akkor ez ezért lehet?
5: Én is üdvözlök mindenkit, és köszönöm a meghívást. Valószínűleg igen. Szóval amikor elkezdtem zenét tanulni, klasszikus zenét, akkor megtanultam egyfajta fegyelmet, főleg például gyakorlás szempontjából, időbeosztás szempontjából. Abból egy kicsi maradt mostanra, változó, de biztos egy ilyen, tanultam belőle egy ilyen fegyelmezett hozzáállást a zenéhez, meg egy ilyen igényt arra, hogy valahogy analitikusabban álljak a zenéhez, és úgy tanuljam.
4: Meg gondolom, hogy egy alapot is adott. Tehát, hogy ugye a klasszikus zenei alapokkal is sokkal könnyebb később jazzt játszani, akár énekelni, akár hangszeres jazzistává válni.
5: Igen, szerintem egyébként főleg hangszeres jazzzenészeknél nagyon érződik, hogyha megtanultak egyfajta klasszikus technikát, és azzal tudnak játszani a hangszerükön, és így sokkal könnyebben kibontakozhatnak improvizációban is akár. Bár sokuktól hallom azt, hogy ez egyfajta gát is. Például, tehát, hogy aki klasszikus zenét tanult, neki nagyon nehéz átállnia sokszor az improvizációra, viszont technikai szempontokból nagyon-nagyon hasznos és hallatszódik is.
4: Hány éves voltál, amikor elkezdtétek a hegedűt?
5: 4 éves voltam. Nem vettek fel a zeneiskolába, mert azt mondták, hogy túl kicsi vagyok.
4: Kicsi vagy.
5: Igen, de volt egy hegedű tanár Baján, Ördög Gabriella, aki elvállalt engem, hogy otthon tanítson, és akkor ő járt oda. Egyébként a Zeneakadémiának a szomszédjában laktunk, vagy a szomszédságában. Úgyhogy egy évig otthon tanultam, és utána felvettek 5 évesen.
4: Szokták mondani, hogy volt olyan pici hangszer, pici hegedű, ami a kezedben úgy tűnt, hogy az egy így arányosan jól mutat.
5: Igen, igen, az még rátesz egy lapáttal, amikor az ember elkezd hegedülni, és borzalmas.
4: Igen, szokták mondani, hogy a leggyilkosabb hangszer a szomszédoknak az egyik, vagy legalábbis az egyik a hegedű.
5: Igen, de a szüleim nagyon türelmesek voltak, mondták, hogy örülnek.
4: Körülbelül mennyi idő, amikor azt lehet mondani, hogy szomszéd kompatibilis lettél?
5: Fúha. Örökké. Nem, szerintem amire úgy tényleg szép hangszínen játszik az ember, az egy olyan, azt mondanám, hogy 5 év, 4 év. De lehet, hogy valakinek nagyon gyorsan, de szerintem úgy általában egy 4-5 év. Kicsit sajnálom, hogy nem zongorista lettem így utólag, mert most, hogy nem gyakorlok hegedűn, így tényleg, tehát hogy elveszett az a hangszín is, amin régen játszottam. És most például kaptam egy felkérést, hogy hegedüljek egy diplomadarabban, és mondtam, hogy egyébként szívesen, de lehet, hogy károkat fogok okozni.
4: Ez gyorsan elmegy egyébként?
5: Szerintem igen. Vissza lehet hozni nagyon sok skálázással. Tehát, hogy tényleg ugyanúgy az alapoktól kezdve szinte visszahozható, de az is azért idő, hogy azok az érzetek visszajöjjenek.
4: Profi zenésznek készültél, ugye? Azt lehet mondani a hegedűvel?
5: Igen, én mindig is erre a pályára készültem.
4: És mégis már magas színvonalon játszottál, és mégis úgy döntöttél, hogy elengeded a dolgot. Ez egy rövid pillanat volt, amikor ez, vagy egy hosszú folyamat vége volt, amikor meghoztad ezt a gondolom nagyon nehéz döntést.
5: Igen, igen. Hát olyan szempontból egy hosszabb folyamat volt, hogy elkezdtem nem jól érezni magam abban, amit csinálok. Tehát ebben a rengeteg gyakorlás, és de kialakult bennem egyfajta feszültség, meg valamilyen fajta félelem a színpadtól. Előtte semmi ilyesmi nem volt bennem, szóval
4: nagyon szerettem. Testi tüneteket produkáltál, lehet ezt mondani?
5: Igen.
4: Olyan volt, mint egy ilyen párkapcsolat, hogy szép volt, jó volt, sokat kaptál tőle, de igen. Tovább kell lépni?
5: Igen, abszolút. Szóval, hogyha maradtam volna ezen a pályán, akkor teljesen elfelejtettem volna azt is, ami jót kaptam tőle előtte. És egyébként tényleg egy ilyen párkapcsolatszerű, mert a viszonyom romlott meg a hangszerrel. Szóval egyszerűen ez mentálisan annyira megterhelő volt, hogy az érzetek is megváltoztak, és azért a biztonság is, biztonságérzetem is elveszett.
4: Tudod valamihez kötni egyébként?
5: Őszintén nem szerettem abban a közegben lenni. Én Szegedre jártam konzervatóriumban, és az utolsó 2 évben egyáltalán nem éreztem motiválónak. Azt kimerem jelenteni, hogy azért én voltam az egyik legszorgalmasabb. Szóval én külön kértem magamnak a kollégiumban egy raktártermet tudtak adni.
4: Szobát.
5: Igen, ahova hajnali 5-kor lementem minden nap, és akkor úgy kezdtem, hogy suli előtt gyakorlok egy 1,5 órát. De ezekért a dolgokért is olyan szinten meg kellett küzdenem. Tehát, hogy azt a hozzáállást kaptam mind az ottani nevelő tanároktól, felügyelőktől is, hogy mintha ez egy gond lenne, hogy én ebbe plusz energiát akarok beletenni, és nem értették, hogy miért. És igazából az, hogy ennyire nem szimpatikus az néhány embernek, hogy valakinek több ambíciója van, ez nagyon lehangoló volt. Nekem főleg tényleg ilyen, tehát 16 évesen ez nem annyira jó visszajelzés. És nem tudom, egyszerűen tényleg nem éreztem már ott jól magam.
4: Ráadásul szerintem az ember 16 évesen az egyik legérzékenyebb időszakát éli, és hát ráadásul ugye nem otthon voltál, ez egy külön probléma is lehetett, gondolom.
5: Igen, igen. Tehát egyébként azért 9.-10. osztályban én is azt éreztem, hogy úristen, végre megérkeztem oda, ahol akarok lenni, és mindenkit a zene érdekel, és én is csak ezzel akarok foglalkozni, ezzel aludtam el. Ezzel keltem fel. Az volt még a szerencsém, hogy otthon egyébként kaptam egy olyan szemléletet.
4: Pont ezt akartam kérdezni egyébként, hogy családilag én úgy érzem, hogy te támogatva voltál nagyon. Egyébként minden szempontból.
5: Igen, nagyon. Szóval meg azt láttam, hogy a szüleimnek is nagyon fontos. Fontosak a szellemi értékek, a művészet, a zene. A bátyám a képzőművészeti egyetemre járt közben, tehát hogy tőle kaptam így energiát, hogy azt éreztem, hogy ő is ezt csinálja, ő szobrászként végzett. és tényleg tőlük kaptam egy ilyen másfajta szemléletet. Csak hát igen, tehát hogy 16 évesen az ember úgy érzi, hogy akkor nyílik ki a világ, és akkor így megkérdeztem, hogy akkor most ilyen a világ? És akkor így elbizonytalanodtam, hogy mégsem olyan, mint amit otthon tapasztaltam. És akkor összezavarodtam, hogy hát hogyha ilyen a világ, akkor én nagyon szomorú vagyok.
4: Egy bajai lány Szegeden milyen halász létezik? Ezt valaki föltette semmilyet. Már neked egyébként? Nem szereted a halászlevet?
5: De nagyon. Igen? Nagyon, de akkoriban így kicsit az is volt, hogy jó, akkor elszabadultam otthonról, akkor koleszban lakom, és akkor ilyeneket csináltunk, hogy száraz tésztát vettünk, és azt rágcsáltunk. Meg akkor minden nap rántott hús, meg ilyesmi, és de valószínűleg nem. De ettem már szegedi halászlevet, de amúgy tényleg megvan ez az identitás.
4: Igen.
5: Bajai halászlé, mert amúgy apukám nagyon sokat.
4: Meg ez, annyi, ez egyébként tényleg ez az a vérre menő vita egyébként.
5: Igen.
4: Képzeld el, én a szegedit jobban szeretem.
5: Nem baj. Én nem bajom.
4: Na, térjünk vissza azért arra, hogy 16 éves vagy, és igazából fölfordul a világ. Igen. Körülötted. És akkor ezt hogy kell elképzelni, hogy mit csináltál, amikor eldöntötted, hogy leteszed a hangszert?
5: Igen.
4: És hát, mi történt utána?
5: Hát ugye ez, amíg egyre jobban megromlott a kapcsolatom a hangszerrel, az egy kicsit hosszabb időszak volt, és akkor folytattam azt, hogy egyébként magántanuló voltam 9. osztályban is, és aztán 11. osztályban letettem az érettségit, tehát hogy a 11-12. Osztályt egy év alatt csináltam meg végül. És akkor igazából volt sok szabadidőm, úgy gondoltam, hogy akkor most még többet gyakorolni fogok, és bementem ugyanúgy déltől este 6-ig egy terembe, hogy na, akkor kezdjük. És akkor azt éreztem, hogy hát úgy koncentrációm romlik, mert úgy az élvezet is egy kicsit, és akkor ott leültem a zongorához, és elkezdtem magamtól játszani, és zenét írni, és felvettem. És akkor így elkezdtem vizionálni, hogy majd, hogyha feljövök Budapestre, felköltözöm, akkor majd szeretnék egy zenekart, amivel ezeket a szerzeményeket így megalkotom, vagy létrehozzuk.
4: Megérkeztünk Budapestre?
5: Igen.
4: És hogy lett zenekarod?
5: A Bartók Konziba felvettek jazzének szakra, és volt egy koncert, ami az ottani énekeseknek volt ilyen bemutató koncertje, és voltak emberek, akik hangszeres diákok, akik közül lehetett válogatni, akikkel szeretnénk ezt a koncertet megvalósítani, és akkor én igazából a mostani zenekartagokat, illetve Cseh Péter és Klaus Ádám van már csak közülük a zenekarban, de őket találtam meg, akik így végül egy ilyen csapattá váltunk, és igazából beadtam a jelentkezésünket a belvárosi jazzversenyre, ami miatt ugye nem az volt, hogy na most akkor járjunk próbaterembe, és várjuk meg, míg valamit csinálunk, vagy kialakul, hanem volt egy cél, volt egy időpont, amire készültünk, és akkor ezt megnyertünk.
4: Az nagyon nagy múzsa.
5: Igen.
4: Az nagyon nagy múzsa a határidő, igen.
5: Igen, tulajdonképpen állandó múzsa, igen. Szerencsére. És akkor azt megnyertük, és akkor Valmuth István támogatásával készítettünk egy albumot, ami még egy lépcsőfok volt, aztán eljöttünk a MIPA Jazz Showcase-re, ami szintén egy löketet adott, és akkor mindig volt egy ilyen pont. Én meg így igazából így könnyedén így mindig úgy voltam vele, hogy ide is beadom, oda is beadom, mindig legyen mire készülni.
4: Volt olyan zenekarom, ahol beleértve magamat is, nem voltak annyira képzettek még a muzsikusok, és mégis valamiért nagyon népszerűek voltunk, rettenetesen szerettek bennünket,

0: nagyon igaz, amit mondasz, hogy főleg hosszú távon annyira számít, hogy az ilyen emberi dolgok rendben legyenek egy zenekarban.
1: Hogyne?
0: Mert azért elég sok zenekar felbomlik. Szóval ez is olyan, mint egy ilyen hosszú távú kapcsolat, hogy ott tudatosnak is kell lenni, meg így az alapértékeknek, értékrendszernek valahogy azért úgy stimmelnie kell. Én is vendégeskedtem olyan projektekben, ahol szintén nagyon profi zenészekkel zenéltem együtt, és nem éreztem jól magam, és rögtön tudtam, hogy esélytelen az, hogy ebből egy tartós
1: munkakapcsolat
0: legyen.
1: Ha már a zenekart szóba hoztuk, akkor van nekünk zenei bejátszónk. Ez egy 2024-es felvétel, március 21-i. Nagy Emma Quintet, az előadott mű címe Four Eyes Open, zene Dénes Ábel, szöveg Nagy Gergő. Értelemszerűen te énekelsz, a zongoránál Olá Krisztián, gitár Cseh Péter, bőgő Dénes Ábel, és a dobok mögött Klaus Ádám.

0: Azon gondolkodok, ami olyan érdekes műfaj ez a jazz, sok szempontból. Többek között azért is, mert hogyha egy átlagos jazz hallgatónak azt mondom, hogy valaki jazz énekesnő, akkor arra asszociál, hogy Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Diane Kroll, vagyis még sorolhatnám, tehát hogy a te stílusodat hova sorolnád? Mert ugye ezt nem lehet azt mondani, hogy tehát nem a klasszikus értelemben vett jazz éneklés, amit, ahogy te énekelsz, meg az a zene, amit ti játszotok. Melyik fesztiválon tudod magad elképzelni? Vagy mi az, ami, ahol te úgy érzed, hogy te ott megérkeztél, és akkor te ott úgy a helyeden vagy?
1: Lehet, hogy fesztivált most nem tudnék mondani. Nem jut eszembe semmi. De talán úgy tudnám jellemezni, hogy avantgárd jazz, amikor elkezdtük főleg. Most ez már kicsit átalakult, és mostanában ilyen jazz, rock, popnak szoktuk jellemezni a zenénket, de nagyon sokféle, szóval igazából szerintem szerencsére nagyon organikusan, de nagyon sokféle stílusjegyet ötvözünk így a szerzeményeinkben, és így akár egy számon belül is. Szóval például van egy mostani szám, az a címe, hogy Scribes, és például kicsit úgy indul, mint egy pop szám, aztán van egy ilyen rock zenei aranzs, meg egy betét, utána egy improvizáció következik, és utána Olá Krisztián játszik a végére egy klasszikus zenei kadenciát, és így épül fel az a szám.
0: Ez tudatos volt részedről, hogy nem a standardek útján indulsz el, és nem Mistit és Over the Rainbow-t meg Cry Me River-t énekelsz, hanem hogy saját zenét, saját hangzásvilággal.
1: Igen, mindenképpen. De egyébként nagyon jó volt, hogy a Bartók Konziban standardeket
0: ott
1: tanultam.
0: Gondolom, ezt az utat mindenkinek végig kell járnia. Igen.
1: De például Karosi Júlia volt az egyik tanárom, és ő amúgy nagyon bíztatott abban, hogy tényleg saját zenét játszak a zenekarommal is, tehát hogy folytassam ezt az utat. Volt, hogy megmutattam neki dolgaimat, úgyhogy én mindenképpen ezt

0: az utat akartam választani.
1: Krisztián volt nálunk már ebben a podcastban, és ő például kifejezetten erről beszélt, erről a sokszínűségről, hogy a jazz mennyire különböző lehet, mennyire nem behatárolható. Igen. Itt minden ponton úgy érzem, hogy neked olyan emberekre volt szükséged, akik ugyanazt gondolják, amit te gondolsz.
0: Igen, igen, abszolút. Tehát, hogy a hozzáállásbeli dolgokban nagyon fontos, hogy ugyanazt a szemléletet képviseljük, azt hiszem, és mindenkiről elmondható a zenekarban, hogy sokszínű és sokféle zenét hallgat. És tényleg a Krisztiánban is annyira szeretem ezt, hogy eszméletlenül jól játszik jazzt és mainstreamet is. Közben klasszikus zenét is tanult a Zeneakadémián, és ezeket annyira organikusan tudja ötvözni a saját szerzeményeiben is, meg a zenekarunkban is.
1: Most elvileg te Tallinnban vagy, és sajnos nem én mentem ki hozzád, hanem te jöttél haza, és azért van szerencsém most veled beszélgetni. Hogy kerültél Tallinnba, és hogy érzed magad Tallinnban, és meddig maradsz az észteknél?
0: Hát most alkalmazott zeneszerzést tanulok a Zeneakadémián, Bella Máténál. Idén fogok végezni BA-n, ez a harmadik évem, és mindenképpen el akartam menni valahova Erasmusra, mert ezt egy nagyon jó lehetőségnek, meg tapasztalatnak, meg mindennek gondolom. És Helena Tülvéhez mentem, ő egy ész zeneszerző Tallinnba, neki nagyon szeretem a munkásságát, és január végéig leszek kint. Közben már elkezdek kint is dolgozni a diplomaanyagomon, meg hát azért sok dolgom van közben, de nagyon jól érzem magam, sokszor sokat vagyok egyedül is azért, tehát ott nincsenek konkrét osztályok, úgyhogy nagyon, tehát hogy akit ismerek, és már úgy mondhatom, hogy beszélő viszonyban vagyok vele, mindenki teljesen más baráti körből és közegből van.
1: Nagyon színes a fölhozatal egyébként, nagyon sok helyről érkeztek.
0: Igen.
1: Igen,
0: és nem is Erasmusra, hanem oda jönnek ötébe.
1: Hogy eleve ott, hogy ott tanulnak.
0: Uh-huh. Igen.
1: Köz egy jó hírű intézmény ezek szerint.
0: Igen, abszolút, és mindenki angolul beszél kb. Szóval aki ott észt diák, ők is angolul beszélnek, és hogyha ott ülök egyedül magyarként, akkor mindenki angolul beszél, az is, akinek az anyanyelve az észt nyelv. Úgyhogy ez nagyon jó.
1: Könnyű közlekedni egyébként? Vagy azért ez, azt így nem lehet mondani?
0: Magyarország is.
1: Igen.
0: Hát sikerült, kiválasztolom azt a helyet, ahonnan csak átszállással lehet.
1: Komolyan? Aha. Sajnálom.
0: Meg úgy mondható, hogy elég drága a repjegy.
1: Hát amikor már átszállás van benne, akkor igen, az sajnos.
0: Igen, de szerencsére általában azért a koncertek fedezik az úti költségemet, mert azért az Erasmus ösztöndíj az pont arra elég, hogy...
1: Hogy kint vagy.
0: Igen, igen. Úgyhogy ilyen szempontból azt mondanám, hogy egy ilyen kiváltságos helyzetben vagyok, meg hogy ez nagyon megkönnyíti az utazásaimat. Hát most egy kicsit fáradt vagyok például, tehát gyakran azért ez fárasztó, meg úgy ez nehéz volt ott megszokni a dolgokat, mert úgy kezdtem, hogy kimentem szeptemberre 10 napra, utána hazajöttem, utána elmentünk Stuttgartba, utána megint hazajöttem, utána elmentünk Párizsba, és Párizsból mentem vissza Tallinnba, és aztán most jöttem megint haza, úgyhogy, de hát amúgy kicsit vágytam erre az ilyen kétlaki életre, vagy ez úgy...
1: Hát megfigyelj, ha világsztár akarsz lenni, akkor ebbe bele kell kóstolnod, hogy jössz-mész a nagyvilágban a koncerttermek között, úgyhogy, és hát minden jel arra mutat, hogy ezből egy nemzetközi karrier lesz.
0: Szeretnék egy nemzetközi karriert igazából, azért is, mert nagyon szeretek utazni, és most nem a világsztárságra gondolok, hanem tényleg arra, mint egy világpolgár, vagy mint egy nyugat-európai ember. Ez engem nagyon, nagyon vonz, és hát igen, igazából azért itthon, hogyha nem magyar nyelvű zenét játszik az ember, akkor azért elég
1: behatárolt az a kör, közeg, ahol fölléphetsz. Eleve, igen. Szerintem, tehát hogy eleve kevés olyan klub van, ahol erre a zenére vágynak.
0: Igen, azért én azt érzem, hogy ez ilyen undergroundnak mondható közeg és koncerttermek amúgy tökre befogadtak minket. És ugye a közönségünktől is azt érzem, hogy ez így nem válik le annyira rólunk, vagy nem érzem magunkat annyira egy magyar zenekarnak, aki angolul játszik zenét, hanem ezt is egy ilyen természetesebb dolognak érzem így a mi zenénkben.
1: De ráadásul azt gondolom, hogy tényleg az a fajta zene, amit így hallgatgattam tőletek, valahogy kívánja is azt, hogy angolul énekelj. Tehát, hogy nem éreztem azt, hogy itt hiányozza nekem, hogy egyébként szoktál magyarul énekelni?
0: Igen. Csernovszky Márkkal lesz most például koncertünk a Magyar Zeneházában. Ő is zeneszerzést tanult a Zeneakadémián, onnan ismerem. És ő például magyarul ír zenét, és nagyon szeretek magyarul énekelni. Meg a Betonhofi zenekarban is szoktam néha énekelni, és ott is szeretek.
1: Nem tudok szó nélkül elmenni amellett, hogy írtó klassz volt a ruhád, amit sajnos a hallgatók nem láthatnak, csak én láttam. Ez egy nadrág volt, vagy egy szoknya ez a piros?
0: Egy nadrág
1: volt?
0: Igen, Pokrádi Flóra tervezte a felsőt is, meg a nadrágot is.
1: Nagyon jól néztél ki benne.
0: Köszönöm.
1: Egyébként törekedsz arra, hogy a külsőségek is mondjanak rólad valamit? Tehát, hogy megtervezed a fellépő ruháidat egy-egy ilyen nagyobb koncertre?
0: Hát sokszor úgymond késésben vagyok ezekkel a dolgokkal, tehát hogy nem szoktam így egy héttel előtte már kivasalni, kikészíteni a ruhámat, illetve nagyon helyszínfüggő is. Szóval valahol direkt felhúzok egy nagy pulcsit, meg egy nadrágot, és úgy megyek el, mert abban érzem magam komfortosan azon a helyen. De például mondjuk a Műpába, jó, itt azért pár héttel előtte már írtam a Flórának, meg kitaláltam, meg nyilván a Magyar Zeneházában is más, szóval nagyon közeg és helyszín függő. De szeretek ezzel foglalkozni, szóval amikor felhúzok nyilván egy nagy pulcsit, azzal is, annak is van egy
1: valamit
0: üzenete.
1: Valamit közvetítesz szóval.
0: Igen. Uh-huh. Igen, meg amúgy tényleg főleg a mozgást is befolyásolja az, hogy most én mennyire. Tehát, hogyha egy olyan ruha van rajtam, akkor lehet, hogy mondjuk így állok egy helyben, és akkor úgy olyan kényelmetlen, és szeretem, hogyha nem kell azon aggódnom egyrészt, hogy most leesik a pánt, vagy nem tudom, de nyilván ezeket a dolgokat, de közben meg jó ezzel játszani, hogy a nőiesebb oldalamat is valahol megmutatni, meg amikor sokszor olyan kedvem van, viszont tök jó ennek ellene menni egy kicsit néha. Hogy azért sem.
1: Ha már a nőies oldaladról beszéltél, egyszer valahol azt nyilatkoztat, hogy ilyen két ember lakik benned.
0: Két farkas.
1: Ezt egészen fontosan hogy értetted?
0: Ezt azt hiszem abban a beszélgetésben már arra értettem, hogy nekem olyan 6 éves korom körül, attól függetlenül, hogy gyerekkoromban még nagyon szerettem szerepelni, de valahogy kialakult egy ilyen nagyon introvertált oldalam, mert azelőtt nagyon extrovertált gyerek voltam, tehát én Tehát, hogy igen, rossz gyerek voltam, úgymond. És akkor ez a kettőség egyébként megmaradt bennem, hogy vannak olyan időszakaim, hogy így azt érzem, hogy de jó, hogy zeneszerzést tanulok, és otthon lehetek, és nem kell kiállnom színpadra, viszont aztán mondjuk kiállok a színpadra, és annyira feltölt, meg úgy vágyom rá, és élvezem ezt a kettőséget. És ez egy olyan érzés, mint hogy egy kicsit így két oldalam lenne, hogy egyfelől nagyon szeretek közölni dolgokat, meg amúgy még mindig szeretek szerepelni, viszont közben meg van egy ilyen kisebb ilyen bezárkózottság is bennem, vagy egy ilyen távolságtartás.
1: Október 10-én jelent meg az új lemezetek. Milyen zenei vagy művészi irányt vettetek ezzel kapcsolatban?
0: Hát szerintem erre a lemezre a legjellemzőbb talán az a műfaji sokszínűség, amit ebbe bele tudtunk tenni, illetve egyébként az előzőekhez képest egy kicsit könnyedebb hangvételűnek is mondanám, de vagy ez nem egy tudatos dolog volt, hanem valahogy bennünk is úgy alakult, hogy most ezt olyan szívesen csináltuk meg. És kétszer vettük fel, anyagi csőd.
1: És mi volt az oka egyébként, hogy kétszer kellett fölvenni?
0: Nem tetszett. Nem. Úgyhogy tényleg először felvettük, és akkor úgy nem szívesen hallgattuk vissza, vagy túl korán vettük fel, nem tudom, nem voltunk olyan paszban. És akkor ezt így felvetettem, hogy hát basszus, vegyük már fel még egyszer, most tényleg megéri azt a pénzt, meg energiát, mert ez úgy benne marad az emberben, nem akarunk olyan dolgot kiadni a kezeink közül. És hát most, ami lett belőle, azt viszont nagyon szeretjük. És most Pécsi Szabó Dénes lett egyébként a menedzserünk, és most most van egy ilyen együttállás, hogy ez a lemez, amit szeretünk, és hogy egy olyan csapattal dolgozunk együtt, akik ezt támogatják, meg ők is hajtanak minket, meg olyan dolgokhoz értenek, amiket például én nem szívesen csinálok meg, de végül megcsinálom, csak például nekem az, hogy egy videót feltöltök magamról az Instagramra, hogy gyertek a koncertünkre, az egy ilyen pokol. De majd ebben is biztos fejlődöm. Csak tényleg egy napokig veszem fel az ilyeneket. Na mindegy, szóval, hogy a lemez, kevesebb improvizáció van például rajta. Azt hiszem, hogy 2 szám van, amiben úgy tényleg improvizálunk, és a többi rész, meg többi szám a lemezen, az meg van írva.
1: Te írtad? Te hangszerelted?
0: Nem, úgy szoktunk dolgozni, hogy mindenki elhozza a saját szerzeményeit, uh-huh. és ez általában ilyen egyenlő arányban oszlik el, hogy mondjuk 2-2-2-2. Viszont azt, amit írunk, azt saját magunknak hangszereljük, uh-huh. megtaláljuk ki. Ritkán van az egyébként, hogy akkor összeülünk próbán, és akkor felvetünk egymásnak olyan ötleteket, hogy mit szólnál, hogyha ez itt máshogy lenne ez a rész, vagy valami, és akkor ezt így igazából az adott zeneszerző eldönti, hogy szerint ez milyen lenne. Úgyhogy így mindenki a saját szerzeményeit ilyen kompaktul összerakja.
1: Milyen érdekes, hogy ennyien vagytok, ennyiféle gondolat, ennyiféle zenei ötlet, és akkor egyszer csak mégis egy homogén anyaggá áll össze.
0: Igen.
1: Mi szokott előbb lenni? A szöveg, és arra írsz te, vagy a tesót kap egy zenei anyagot, és ő arra ír?
0: Igen, neki az szoktam utóbbi? Küldeni. Uh-huh. Aha, zongorán felveszem, meg feldúdolom a dallamot, és akkor ő arra nagyon, nagyon így ráérez, hogy mit kéne írnia.
1: És volt olyan, hogy kértél tőle valami? Tehát, hogy azt mondtad, hogy ezt most nem, ez nem, valami, írjál valami egészen mást?
0: Nem nagyon. Egyébként.
1: Egyébként témában megegyezel vele? Tehát, hogy körülbelül miről írjon szöveget?
0: Abszolút. Uh-huh. Abszolút.
1: Az a te ötleted.
0: Hát így mesélek róla inkább. Uh-huh. Mesélek róla. Viszont nem tudom, annyira közeli kapcsolatban vagyunk, együtt is laktunk, amikor felköltöztem uh-huh. Pestre, és valahogy annyira így ismerjük egymást, meg úgy szerintem értjük, amit a másik csinál, hogy nagyon sokszor volt olyan, nagyon kevésszer volt olyan, hogy bármiben ki kellett volna javítanom, hogy ez nem erről szól, vagy valami. Meg amúgy nagyon szeretem azt is, amikor azt érzem, hogy ő ezt egy más szemszögből látja, és akkor rájövök, hogy egyébként igen, talán ezt is jelentheti ez a dal.
1: Lesz egy koncert, ha jól emlékszem, picit súgok magamnak, november 14-én, jól emlékszem.
0: Igen.
1: Horváth Áron Műpás koncertjéről beszélünk, amint te is közreműködsz majd. Hogyha a Műpába járó közönségnek azt mondják, hogy Horváth Áron koncert lesz, akkor nem feltétlenül arra asszociálnak, hogy te leszel a vendég. Itt a műsoron, hogy itt olvasgatom, ugye Johann Sebastian Bachtól kezdve Kurták Györgyön át, és aztán jönnek a Nagy Emma szerzemények. Hogy alakult ki ez a... Ugye itt ének Nagy Emma, Nagybőgőn, Mohácsi Lőrinc Ágoston fog játszani, dobok mögött Fekete Zoltán. Hogy jött ez a felkérés, és ez a fúzió tulajdonképpen, hogy a komoly zene és a jazz találkozása, milyen lesz ez a koncert egyébként?
0: Hát egyébként Áron is a Zeneakadémián tanul klasszikus zenét, klasszikus cimbalmot, és mi már egy ilyen 4-5 évvel ezelőtt találkoztunk, amikor a Bartókba jártam később OK-ra a felvételém előtt zeneszerzésre, klasszikus zeneszerzésre, és ott írtam egy darabot cimbalomra, és akkor megkértem az Áront, hogy játssza el. És utána meg, tehát hogy ő is nagyon sok koncertre járt, így a Quintettet is ismerte, meg tényleg az Áron egy nagyon ilyen nyitott ember, meg annyira, szóval, hogy tényleg ő rengeteg koncertre járt, és annyira így így szívja magába ezeket a dolgokat, és tényleg ő is tanul klasszikus zenét, meg sokféle zenét hallgat, és akkor volt egy ilyen összhang közöttünk, és most megkért, hogy erre a koncertre írjak egy cimbalom darabot, megint, aztán talán az is lehet, hogy ez lesz az egyik diplomadarabom, majd meglátjuk. De ez így jött, illetve van egy, vagyis hát a New Fossils nevű jazz formációban is zenéltünk együtt, úgyhogy már így viszonylag sok alkalom volt, hogy így sikerült együtt zenélnünk, meg így alkotnunk valamit.
1: Hány projektben vagy most benne egyébként?
0: Hát azt mondanám, hogy egy, tehát hogy mármint... Ja, nem, mert mondjuk itt van ez az Áronos koncert.
1: Igen, nézek, nagy kerek szemekkel.
0: Hát most novemberben lesz ez a 14. koncert, aztán a Csernovszki Márkkal a Magyar Zeneházában, utána egy junior primás koncert lesz ifjabb Egri Jánossal, és utána lesz a Quintettel még azon a héten egy koncertünk az Opuszban.
1: Mennyit foglalkozol egy nap zenével?
0: Hát sokat. Sokat, főleg tényleg most a diploma évemben még többet, vagy hát, hogy igyekszem beosztani az időmet, meg most írtam meg Tallinnban ezt a cimbalom darabot is az Áronnak, és azért ugye határidők, és akkor van, hogy akkor egy hét alatt non-stop írok valamit. Úgyhogy sokat, tehát, hogy tényleg igazából zenével foglalkozom, meg zenét hallgatok, meg akkor elmegyek sétálni, vagy olvasok valamit, vagy sportolok.
1: Milyen sport jöhet szóba?
0: Gym. Lejárok edzőterembe így mozogni valamit, mert azt érzem, hogy otthon is tudnék valamit csinálni. Futni nem futok, mert szerintem tudni kell futni. Szóval, hogy tényleg így a hátam, a lábaim, nem tudom, hogy kell futni konkrétan. Mozgáskoordinációm nem a legjobb. Úgyhogy úgy döntöttem, most elmegyek edzőterembe, és akkor ott próbálkozom valamivel, illetve tervezek elmenni úszni, csak annyira hideg a víz, hogy ez egy komoly folyamat, míg ráveszem magam. De nagyon fontos a mozgás, szóval így mentálisan is, meg a színpadi jelenlét, meg minden úgy, hogy ezt igyekszem így valamilyen szinten, tehát így szinten tartani.
1: Mert te is nagyon sokat ülsz.
0: Nagyon sokat. Nagyon sokat ülök görnyedve.
1: Igen.
0: A gép előtt, meg a zongora előtt is, meg minden is. Tehát erre folyamatosan figyelni, meg amúgy is van egy gerinc problémám, szóval a hegedülés az még rátette egy lapáttal.
1: Ezt akartam mondani, hogy hegedűs se segít ebben.
0: Igen, tulajdonképpen. Tehát olyan, mintha teniszeztem volna, ez az egyoldalúság, ez nagyon rossz hatással volt, úgyhogy ezekre azért, tehát hogy így az egészségemre próbálok ilyen szempontból figyelni, de egyébként meg a zene az, amivel így foglalkozom általában.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és útba ejtettél bennünket Tallinn és Budapest között.
0: Én
1: gyere
0: is.
1: Máskor is, és a november 14-i koncerthez pedig nagyon jó kis muzsikálást és sikert kívánunk neked.
0: Köszönjük, köszönöm szépen.
1: Én köszönjük szépen a megtisztelő figyelmüket a hallgatóknak is. Nem sokára találkozunk egy újabb vendéggel, vendégekkel. Akkor is tartsanak velünk.
2: Ez volt a Jazz Podcast a Szakcsi Rádióban.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Buon noite Budapest, azaz jó estét Budapest. Ezzel a jelmondattal ad koncertet a fővárosban a Cafuné zenekar május 22-én. Előadásukban a brazil zene és a tradicionális dél-amerikai gitárzene különös darabjai csendülnek fel. A formáció sokrétű élményt nyújt a hallgatóságnak. Nyüzsgő, pesgő és néhol édesen melankolikus, de mindvégig érződik benne a napsütés. Mostani műsorukban a nagy kedvencek mellett izgalmas meglepetések is rejtőznek. A magyar jazz éneklés koronázatlan királyával, az örök ifjú Berki Tamással közösen ad koncertet a Sárik Péter Trió Cegléden május 25-én. Berki és Sárik hosszú évek óta játszanak együtt, több lemezük is megjelent. Legutóbbi albumuk a 2024-es Hintaló, melyről ezúttal is több szerzemény felcsendül majd. Berki Tamás egyébként májusban ünnepli 80. születésnapját, így a ceglédi közönség a töretlen energiájú művészt duplán is köszöntheti a koncerten. A kortárs jazz egyik legkiemelkedőbb alakja, egy valódi világsztár ad koncertet a fővárosban, május 22-én. Budapest egyik kiemelkedő jazzklubjába érkezik a szaxofonon, klarinéton és fuvolán egyaránt játszó Chris Potter, aki ezúttal trió felállásban szórakoztatja a jazz szerető közönséget. Potter játéka alig néhány hangból azonnal felismerhető, kifogyhatatlan kreativitása elsősorban ámulatba ejtő szólói során mutatkozik meg. Társai ezen az estén Matt Brewer bőgős, valamint Kendrick Scott dobos lesznek. Légzés metaforák dalokba foglalva, így foglalható össze a Breezing című egyedülálló összművészeti produkció, mely Ács Dominika első albumának címét is szolgáltatta. A kiváló junior primadíjas fuvola művész május 20-án ad különleges koncertet Budapest neves klubjában.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
0: Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban. Benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
3: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Grencsó Kollektíva koncertje hallható. Majd ezt követően az Ilyen Jazz Planet, majd a Kozma Orsi Kvartett koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében a Grencsó Kollektíva koncertje hallható. Közreműködik Grencsó István, Pozsár Máté, Benkő Róbert és Miklós Szilveszter.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának első részében a Grencsó kollektíva koncertjét hallották. Közreműködött Grencsó István, Pozsár Máté, Benkő Róbert és Miklós Szilveszter. A felvétel a BMC koncerttermében készült 2014. február 26-án.
1: Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
1: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának második részében
2: az Ilyen Jazz Planet, majd a Kozma Orsi Kvartett koncertje hallható. Közreműködik Jéger Dorottya, Tóth Zsigmond, Péter Zoltán, Fuk Attila és Földes Gábor, valamint Cseke Gábor, Hárs Viktor és Pusztai Csaba.

0: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Nagyon szépen köszönjük. Sok szeretettel köszöntünk benneteket. Jó estét kívánunk a nézőknek is. Mi vagyunk a Zian Jazz Planet. Az első dalunk pedig a Sunrise volt. Az első lemez legelső dala. A következő dal viszont egy instrumentális lesz, úgyhogy én egyből el is köszönök, de aztán majd visszajövök, és természetesen mesélek a zenekarról, az alakulásunkról, illetve a dalokról is bővebben. De most fogadják szeretettel a Happy Feet című dalt.

Péter Zoltánt hallják egyébként trombitán, és Szárny Kürtön egyaránt. A következő dalunk a Horizon, de még mielőtt elkezdjük, mondok pár szót a zenekarunkról. Tóth Zsigmond az alapítója, megálmodója és a zeneszerzője ennek az anyagnak, amit hallanak. Ő, ha jól tudom, 7 évet ült a Jupiteren ezen a lemezen, amit most elhangzik, bár az előző dal egy kicsit kakuktojás, és engem 3 éve keresett meg, hogy van-e kedvem becsatlakozni ebbe az alkotói folyamatba, és nagyon-nagyon jókor jött a felkérés, és az a dolog érdekessége, hogy nem élünk egy városban, tehát a zeneszerzés az kettőnk között úgy alakult, hogy küldözgettük egymásnak az ötleteket, és egyre személyesebbé vált a projekt, és egyre izgalmasabbá ezáltal. És akkor most itt vagyunk, és elhoztunk egy lemez, szóval ez egy szuper dolog, hogy megszületett. Szóljon is a Horizon című dal.

Köszönjük szépen! Ez volt a Horizon. A Holdon című dallal folytatjuk, ami az egyik kedvencem nekem, mégpedig azért, mert nagyon, szerintem nagyon különleges mód született ez a dal. Egészen pontosan Zsiga eljött hozzánk a Pilisbe, és ott az erdő szélén a házikóba elkezdtük játszani, és már az alapötletek ugyan megvoltak, de annyira természetesen kigurult ez a dal, és nagyon, ez egy nagyon organikus születés szerintem, ami a dalszerzést illeti, úgyhogy ez egy ritkaság. Azt gondolom, fogadják szeretettel a Holdont.

Köszönjük szépen. Ez a dal egyébként az egyedüllét témáját, a magány témáját dolgozza fel, és szerzőként nagyon-nagyon jó érzés, hogyha természetesen a saját érzéseimből szoktunk leginkább táplálkozni, szerintem ezzel én sem vagyok egyedül, hogyha mondjuk egy dalszövegről van szó, de jó érzés, amikor az ember ki tudja adni magából így nonverbálisan. És a zenének a gyógyító ereje az megjelenik, amikor egy érzés az valamibe bele van téve, valamibe bele van ágyazva, és aztán útra kell az érzés, és megmarad számformájában, meg eljátszok, de aztán belülről meg igazából eltűnik már. Úgyhogy most ez először hangzott el, szóval, hogy szép-szép dolog ez, a zenének a gyógyító ereje. Instrumentális dallal folytatjuk, aminek az a címe, hogy Ózon.

0: Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió.
1: Köszönjük szépen, vagy köszönöm szépen a srácok nevében. A Lazy Step című dalunk következik, ami az egymásra találásról szól. A Jupiter című albumnak lett végül egy tematikája, ami nem volt szándékos szerintem egyikünk részéről se, csak úgy, ahogy jöttek a dalok egymás után szerzésbe, dalszövegbe, témába, mégiscsak úgy kialakult valami, aztán hoppá, hát nem véletlen a saját életem. Nyilván ez benne van a pakliba, úgyhogy a Lazy Step az arról szól, amikor két ember milyen jó, hogy egymásra talál.

Köszönjük szépen. A következő dalunk a Heartbeat, aminek a hangulatához megpróbáltam illeszkedni, ami a témát illeti. Bolyongás, egy kicsit keresgélés még, ugye az mindegy, hogy milyen téma szempontjából keresgél az ember, de hát ugye előfordul, vagy önmagunkba, vagy valakit. Úgyhogy ez a dal, ez ennek a lenyomata, ami a témát illeti. De hát a keletkezés történetéről Zsiga tudna mesélni, majd lehet, hogy a koncert után esetleg, ha valaki kifagatja, akkor ezt megtudjuk, hogy hogy is indul, de a lényeg, hogy a Heartbeats az egy kicsit bolyongós. És Fuki Attila nevét szerettem volna, hogy elhangozzon az Ozon című instrumentális dalba, őt hallották be egyébként basszusgitárszólón.

0: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Köszönjük szépen. Utolsó előtti dalunkat konferálom be, de előtte bemutatnám a zenekar tagjait. Aki még nem hangzott el ma este, az Földes Gábor a dobok mögött. Fuki Attila basszusgitározott. Péter Zoltán fúvós szekció szánykülten és trombitán. Tóth Zsigmond billentyű és a zenekar alapítója. Én Jéger Dorottya vagyok. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Az utolsó dalunk címa After Midnight. Nagyon különleges ez is, mint minden dal, természetesen ami saját. Zsiga az egyetlen, ez volt az egyetlen dal, amihez mondott, vagy javasolt témát, hogy írjak a szerenádról, hogy valaki szerenádot ad nekem. És amikor ez történt, akkor még soha senki nem adott nekem szerenádot, úgyhogy nagyon megbajlottam ezzel, sokat kínlottam ezzel a dallal, hogy ha lehet így fogalmazni. De aztán az élet nagyon sok mindenben megváltozott, és az a dal is átértékelődött. Van benne a felvételen, hogyha meghallgatják a Jupiter című albumunkat, akkor egy rap is hallható benne, annak egy különlegessége, Ugo Blue nevű nigériai pszichiáter, rapper vendégszereplése, amit most Zoli fog helyettesíteni trombitán, de hogy sok színű szerintem ez a nóta, és nagyon örülök, hogy itt voltak, mindannyiunk nevében mondhatom. Köszönjük a figyelmet, még ezután lesz egy dal. De most következzen az After Midnight.

Köszönjük szépen! A legutolsó dalunk egy feldolgozás lesz, mégpedig egy nem, szerintem nem egy megszokott feldolgozást hoztunk ma este önöknek. Ez egy népdal ugyanis, egy moldvai népdal. És én elindítottam egy szóló vonalat, és két népdal feldolgozással indult ez a szóló vonal. És az egyik az az Úgy elmenek rózsám moldvai népdal jazz harmóniába burkolva. Fogadják szeretettel.

0: Köszönöm szépen.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Gyerünk! Nem hallom! Free, free, set them free. Utána! Nagyon jó lesz!

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Viszontlátásra!
1: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának második részében
2: a Zien Jazz Planet, majd a Kozma Orsi Quartet koncertjét hallották. Közreműködött Jéger Dorottya, Tóth Zsigmond, Péter Zoltán, Fuk Attila és Földes Gábor, valamint Cseke Gábor, Hárs Viktor és Pusztai Csaba. A felvételek az A38 hajón, valamint a debreceni Baltazár Dezső téren készültek 2025. június 23-án és 2010. szeptember 4-én.
3: Ez volt a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
4: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
3: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: fiújak.
1: Vörös Niki vagyok, énekes dalszerző. Én nagyon boldog voltam, amikor megtudtam, hogy a Szakcsi Rádió megkezdi a működését, mert azt gondolom, hogy nagyon régóta szükség volt már egy olyan zenei platformra, ami ezt a műfajt is képviseli hazánkban, és az itt dolgozó rengeteg fantasztikus művésznek teret ad ahhoz, hogy kapcsolódni tudjon a közönséggel.

0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Kolman Gábor vagyok, a Budapest Jazz Orchestra igazgatója és művészeti vezetője. Én azt gondolom, hogy szükség van egy olyan magyar rádióadóra, ahol túlnyomó részt, vagy csak kizárólag jazzzene szól. Korábbi években kifejezetten rádió műsorok foglalkoztak ezzel egy vagy két órás időtartamban, vagy még rövidebb időben, és maga a jazz története során is az Egyesült Államokban Willis Canover műsora egy tematikusan visszatérő olyan adás volt, ahol rövid kis bevezető után egy lemezből 25 percet leadtak. Én azt gondolom, hogy a művészeti ág szempontjából ez elengedhetetlenül fontos, hogy legyen egy ilyen fórum, ahol mindig kiszámítható módon lehet jazzzel találkozni, és hát természetesen külön öröm, ha magyar jazzzel.

Ez volt a Jazz Labor, a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Vörös Niki vagyok, énekes dalszerző. Én viszonylag későn találkoztam a jazzzenével, úgy 17-18 éves koromban, úgyhogy sokszor azt érzem, hogy éveket pazaroltam el ezek nélkül, a hangok nélkül. Azt gondolom, hogy a Szakcsi Rádió működése, ez egy fantasztikus lehetőség a magyar fiatalok számára, hogy megismerhessék ezt a zenei műfajt, és megtalálhassák benne ők is azokat az irányokat, amik közel állhatnak az ő lelkükhöz, szabadságukhoz, és színesíthetik ezáltal a zenei palettájukat.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: László Attila vagyok, Liszt Ferenc díjas jazzgitáros zeneszerző. Szakcsi Rádió szerintem egy remek lehetőség fiatal jazzzenészeknek, hogy bemutassák a programjukat, a zenéjüket. Ugyanígy lehetőség a hallgatóknak is, hogy ezekről értesüljenek.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Pakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Erik Péter, jazzzongoraművész és zeneszerző vagyok. Furcsa, hogy még mindig ezt mondom, hogy van ez a rádió, pedig hát már régóta van, és szülinapot ünneplünk, de azt gondolom, hogy az emberek úgy működnek, mondok egy példát, eszembe jut, hogy jó sok évvel, vagy évtizeddel ezelőtt egyszer csak bejött egy Madonna sláger, én alapvetően szeretem Madonnát, de ettől rosszul voltam, tehát egyszerűen nagyon-nagyon-nagyon rossz volt hallgatni. Akárhova mentem, taxiba, vagy edzőterembe, vagy olyan helyekre, áruházból, ahol szólt a zene, minden nap megkaptam ezt a slágert háromszor. Arra kellett rájönnöm, hogy a 20. alkalom egyszerűen elkezdett tetszeni, és én nem értettem ezt a helyzetet. Ugyanez a helyzet a jazzzel. Tehát, hogyha van egy rádió, ahol jazzzene szól, és azt emberek hallgatják, akkor sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy ők is a 20. lejátszás után egyszer csak azon veszik észre magukat, hogy hoppá, tetszik, majd az 50-nél rájönnek, hogy nem is olyan ördögtől való ez a jazz, a 100-nál meg jazzrajongók lesznek. Úgyhogy minél több fórum van, ahol ez a zene szól, annál nagyobb esélye van, hogy megmarad, vagy egyre több rajongót szerez.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Balázs Zsenemér vagyok, jazz, dobos, zenész, illetve zeneszerző. Nagyon fontos, hogy a magyar jazz minél többen hallgassák. Azt gondolom, hogy ezért óriási dolog, hogy a Szakcsi Rádió létrejött, és mi zenészek minél nagyobb táborban szeretnénk eljutatni a zenénket, és nagyon kérek mindenkit, hogy hallgassa a Szakcsi Rádiót, mert tényleg eszméletlen sokszínű. Én azt gondolom, hogy erre nagy szükség van.